0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Közel két hónapos csúcsra drágult a kőolaj a világpiacon. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. Megtárgyalta az országgyűlés az építészeti törvény módosítását. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Megtárgyalta az országgyűlés az építészeti törvény módosítását, amelynek értelmében december 31-ig felülvizsgálják az előző kormány által kiemeltnek minősített beruházásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a korábbi rendszer túlhasználta ezt a státuszt, így a lakossági tiltakozások és a fejlesztők helyzete alapján dönthetnek a kiemelések megszüntetéséről. A vitában a Tisza, a környezet

0: nemzetvédelmi felelősséget, a Mi Hazánk pedig szigorúbb szankciókat sürgetett, míg a Fidesz képviselője a visszaható hatályú jogalkotás miatt bírálta a javaslatot. Közel két hónapos csúcsra drágult a kőolaj a világpiacon a felerősödő közel-keleti harcok miatt. A Brent nyersolaj hordonkénti ára megközelítette a $100. A drágulás hátterében az Egyesült Államok és Irán közötti legújabb katonai konfliktusok, valamint a szaudi energiaipari létesítményeket és az olajszállító tartályhajókat ért támadások állnak. Elemzők szerint az ellátási zavarok veszélye miatti magasabb energiaárak a globális inflációs félelmeket is újra felerősítették. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. Magyar Péter kritikusan üzent az osztrák kormánynak szerdán a közösségi oldalán, nehezményezve, hogy a hűtést biztosító építkezés miatt Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. A politikus hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok az aszbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Bár hivatalos panaszt nem érkezett, az Európai Bizottság és a Duna Bizottság egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal az ügyben. Letartóztatták Fási Ádám feleségét és a Munkácsi Art Kft. Cégvezetőjét az NKA támogatási pénzekkel kapcsolatos nyomozás során. A gyanú szerint fiktív számlákkal próbálták igazolni a Kész szív lélek című dokumentumfilm elkészültét, amelyre több mint 80 millió forintos állami támogatást vettek fel. A Kecskeméti Bíróság a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélye miatt elrendelte a kényszerintézkedést. A nyomozás adatai alapján a megnyert források több mint fele végül a Fási család érdekeltségébe tartozó cégekhez került. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai a Tisza medrében. A Szolnok és Kiskörre között talált fosszíliát először elhagyott horgonynak nézték, mivel a maradvány háromnegyed része el volt süllyedve a kavicságyban. A leletet a Szolnoki Damjanics Múzeumba szállították, ahol a szakemberek már megállapították a csontvázrész származását, a pontos kor meghatározás pedig jelenleg is zajlik. 10 Budapesten dolgozó orosz képviseleti munkatársat utasított ki Magyarország a külügyminisztérium döntése értelmében. Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak, amely nem összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a lépés az ország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az Egyensúly Intézet 2026-os település indexe szerint 2014 óta a magyar nagyvárosok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, míg a kis települések esetében nőtt az egyenlőtlenség. A megye székhelyek élén továbbra is Székesfehérvár áll, míg a legdinamikusabban fejlődő város Miskolc lett, amely Pécset és Debrecent is megelőzte. A tanulmány kiemeli, hogy a helyi fejlődés legfőbb záloga a diplomás lakosság jelenléte és a főváros közelsége. Gyakran kerülnek veszélybe az E.ON mérőleolvasó munkatársai a mindennapi munkavégzésük során. A társaság tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 80 esetben érte baj a szakembereket, az incidensek csaknem egynegyedében pedig kutyatámadás történt. A vállalat arra kéri a lakosságot, hogy a leolvasás idejére mérettől függetlenül zárják el kedvenceiket, és tegyék szabadon megközelíthetővé a mérőórákat a balesetek elkerülése érdekében. Már szeptember közepétől Sát Mónika veszi át a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését, aki belső vizsgálatokat és a közbizalom helyreállítását ígéri. A több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező új elnök célja a szigorúan politikamentes adatalapú működés megteremtése és a múltbeli lehetséges visszaélések kivizsgálása. Sát Mónika emellett kiemelt feladatként tekint a szoros együttműködésre az új Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal a közvagyon hatékony védelme érdekében. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 000 ember bevonásával indul el, Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. Elérte a szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása Magyarországon, így az allergiások számára az év legmegterhelőbb időszaka zajlik. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa elmondta, hogy a csúcs szezon ezen a héten még biztosan kitart, érdemi enyhülést pedig a hét közepén érkező hidegfront hozhat. A szakember felhívta a figyelmet a tünetenyhítő óvintézkedésekre, mint a gyakori hajmosás, a beltéri ruhaszárítás, a nedves takarítás és a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban a rendőröknél és a katonáknál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelt, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtási rendszert, az élelmiszerek áfáját pedig 5%-ra csökkentik. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programját. Az ország szerte zajló kezdeményezés célja a környezet megtisztítása, az illegális hulladék lerakás elleni közös fellépés és a helyi közösségek összefogása. A szervezők különösen számítanak az iskolák és a fiatalok aktív részvételére, kiemelve, hogy a tisztább és élhetőbb környezet megteremtése mindannyiunk közös felelőssége. A magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja Egyiptom, Törökország és Görögország a szervezett utazások terén. A Közel-Keleten kirobbant válságot követő átmeneti megtorpanás után a foglalások száma már a felülmúlta a tavalyi adatokat. Az elemzésből az is kiderül, hogy a régiós országok közül a magyar családok költik a legtöbbet nyaralásra, az átlagos foglalási érték eléri az 1,2 millió forintot. A frissen megjelent augusztusi inflációs adatok alapján 1,3%-kal emelkedhetnek az autópálya matrica árak és a pótdíjak 2027-ben. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a D1-es kategóriában az éves országos matrica ára 62.560 forintra, míg a vármegyei matrica 7.280 forintra nőhet a következő évben. A szakértők emlékeztetnek, hogy véletlen úthasználat esetén a díjköteles szakaszra lépéstől számítva 60 perc áll az autósok rendelkezésére a matrica utólagos megváltására. Kizárta az országgyűlés heti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, Forsthoffer Ágnes házelnök. A döntés indoklása szerint a politikus elfogadhatatlan kifejezéseket használva sértett emberi méltóságot, miután a hétfői felszólalásában gyáva, undorító féregnek nevezte Magyar Péter miniszterelnököt. A szankció értelmében a frakció vezető a szavazások kivételével nem vehet részt a parlament heti munkájában. A Fidesz már olyan szinten összefort Orbán Viktor politikai személyiségével, hogy elképzelhetetlen a párt a volt miniszterelnök nélkül, jelentette ki Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt a párttól való belső eltávolodásáról, valamint az általa indított polgári demokraták nevű kezdeményezésről is. Mint mondta, a mozgalom teljesen független Orbán Viktortól, nem pucsra készülnek, csupán a választópolgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni. Egybefüggő 10 napos pihenőre számíthatnak a diákok az idei őszi szünetben. A 2026-27-es tanév első hosszabb szünete október 23-ától november 1-jéig tart, így az utolsó tanítási nap október 22-e csütörtök, a szünet utáni első pedig november 2-a hétfő lesz. A szakemberek arra hívják fel a szülők figyelmét, hogy a kisebb gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezését érdemes már most megkezdeni, kihasználva az iskolai ügyeleteket, a helyi önkormányzati programokat vagy a szülői összefogás adta lehetőségeket. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költségei miatt. A vizsgálatok szerint a hivatal a működése alatt több mint 3 milliárd 670 millió forintot, költségvetésének több mint negyedét fordított a kommunikációra és rendezvényekre. A miniszterelnökség kiemelte, a túlárazott külső megbízások ellenére a hivatal saját havi 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel működő közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával is rendelkezett. A parlament döntött arról, hogy a vármegyék ismét a megye elnevezést viselik, a főispánok pedig újra kormány megbízottként látják el feladataikat. A módosítások elsődlegesen jogtechnikai jellegűek, így a közigazgatási feladat és a hatáskörök tartalmát érdemben nem változtatják meg. A most elfogadott törvénye mellett a miniszterelnök havi bruttó illetményének csökkentéséről is rendelkezik. Rekordmagas üzemanyagárakról és elszabaduló költségvetési hiányról írt Orbán Viktor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán a parlament keddi ülése után. A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, a jelenlegi gazdasági helyzetben ez nem a magyarok napja volt. A megosztott képen a Tisza kormány több miniszterének és a kormányfőnek a fotója mellett a növekvő államadóságra és az üzemanyagárak emelkedésére hívta fel a figyelmet, miután az országgyűlésben terítékre került a 2026-os költségvetés módosításának vitája. Teljesen megújult a Nemzeti Közadatportál és a közpénzek felhasználását bemutató aloldal. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint az átalakításnak köszönhetően gyorsabban, egyszerűbben és átláthatóbban kereshetők az állami támogatásokra, szerződésekre és kifizetésekre vonatkozó adatok. A tárca vezető hangsúlyozta, az állampolgároknak joguk van tudni, hogy mire költi az állam a pénzt, a megújult felület pedig a korábbinál fejlettebb szűrési lehetőség és tömeges adatletöltést is biztosít. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 83 pont, ennyi az előnye Kis Norbertnek, a nyíregyházi Révész Racing pilótájának, Sasha Lenz előtt a Kamion Európa bajnoki sorozatban 4 verseny hétvége után. A címvédő magyar pilóta meggyőző teljesítmény nyújt, Szlovákiában, Németországban és Csehországban sem tudták megszorongatni, rendre megnyerte az időmérőt és a fő futamokat, valamint a fordított rajtrácsos versenyeknél is dobogóra állhatott, 220 pontot szerzett eddig, és ezt a hétvégén tovább gyarapíthatja Belgiumban, Zolderben. 5. alkalommal rendezték meg Sárospatakon a V4-ek nemzetközi szabadfogású birkózó versenyét, melyet megtisztelt jelenlétével Deák Bárdos Mihály 8-szoros világbajnoki ezüstérmes Európa bajnok olimpikon is. A V4-ek mellett Erdélyből is érkeztek versenyzők. A bírók egyike az idei U23-as VB bronz és Európa bajnoki ezüstérmes birkózó Szinai Szabolcs volt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyét az U8-as korosztályban Szilágyi Zoárt képviselte, aki a 26 kg-os súlycsoportban a döntőig küzdötte magát, ahol már pontozással, de vereséget szenvedett szlovák ellenfelétől, így is az előkelő második helyet szerezte meg élete első nemzetközi versenyén. A Deac kézilabdázói magabiztos győzelemmel adták meg a szezon alaphangját az NB1B-ben. Azt a Budakalászt múlta felül a csapat, amely néhány hónapja még az élvonalban szerepelt. Mándi Norbert legénysége 6-0-ás etappal indította az összecsapást, majd a vendégek összekapták magukat, így a 37. percben 14-14 volt az állás. A folytatásban viszont ismét a Deac akarata érvényesült, és végül 29-23-ra nyertek a hajdúságiak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. A szél országszerte élénk lesz, a csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Micsoda tehetségek vannak ismételten ebben az országban. Mara egy picit beszélgessünk erről. Tehát tényleg, te miben vagy tehetséges?
2: Én az ásításban.
1: Akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt? Nem? Te miben vagy tehetséges?
2: Ezt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelen ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
1: Amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
2: akkor is értem, hogy miről beszéltek.
1: De akkor figyelsz amúgy?
2: Igen.
1: Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
2: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
1: Igen.
2: És akkor, tudod, nézek, úgy, ahogy kell.
1: Igen.
2: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És mindig
1: ezen nem gondolkodtál el soha egyébként, hogy így tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
2: Ja,
1: hogy
2: tehát nem nézek értelmesen.
1: Hogy azt gondolják az emberek, hogy érted, amiről beszélnek?
2: De én értem, tehát hogy nem értem, hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
1: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
2: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
1: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
2: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
1: Jó, de 4 hónapja miatt, amit minden nap bejársz.
2: Ja, igaz, igen. Igaz is. Igen, tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
1: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
2: Ezért megkérdezem Főnit, hogy szerinted mi vagyok tehetséges.
1: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
2: Erre gondoltam. Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
1: Nem. Én tudok táncolni. Ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
2: A táncban?
1: Aha, igen. Igen. Vonatkoztassunk el a szakmától, hogy azon kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
3: hát egészen jó spagettit csinálok, de nagyjából ennyi.
2: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam olyan
3: izgalmasnak. Na, én abban utolsó lennék. Jártam 2 tánciskolába egyébként, én úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra, kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt. De már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jó.
2: Tudják.
3: Belesimultam a tömegbe.
1: Most jön Laci, kérjünk inni.
3: Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető sport.
1: A Keltető sport.
2: Sportérekkel folytatjuk, továbbra is itt van velünk Laci a stúdióban. Hello, mi újság, mi történt?
3: Na kérem szépen, 8 között van a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. 40 éve volt erre példa utoljára, úgyhogy gratulálunk a csajoknak, le a kalappal előttük. Nagyszerűen játszottak már Korea ellen is, az egy nagyon szoros mérkőzés volt, tegnap pedig Japán ellen egy sima győzelmet arattak. Hát úgy sima, hogy végigvezettünk, és gyakorlatilag az első perctől már megvolt egy komoly előny, egy ilyen 8-10 pontos előny, és aztán ez sikerült megtartani, bár néha felzárkózott Japán egy-két pontra is, de aztán jött mindig egy-két játékos, aki kihúzta a kátyúba ragadt szekeret, és mindentől kezdve a 8 közé jutott a válogatott. A következő ellenfél az Egyesült Államok lesz, ami a világbajnoki címvédő. Hozzáteszem, hogy Japán egyébként, ha jól emlékszem, olimpián döntőt játszott, nem olyan rég, tehát nem egy rossz csapatról van szó. Hát az Egyesült Államok meg más kategória, nagyjából ugyanaz, mint a férfiaknál mondjuk az amerikai válogatott. Tehát ilyen NBA játékosokkal felálló csapat, nem lehetnek vérmes reményeink, de innentől kezdve már tényleg minden meccs az gyakorlatilag plusz és ráadás és habatortán, vagy már nem is habatortán, már
2: cseresznye.
3: Cseresznye a habon. Így van, így van. De köszönhető mindez egyébként, a játékosok fabatkát sem értek, tehát nem azért nyert a válogatott, mert jól játszottak, vagy van egy jó kapitány, nem Curtisnek köszönhető ez az egész siker, legalábbis saját bevallása szerint, ugyanis Curtisnek a párja, ő kosarazik, és a válogatottnak a tagja, ugye Széki, van a Juditról van szó, aki ott volt most is a válogatottban, és hát Curtis az ő kedvéért kihagyta a Fradi Újpest derbit. Soha nem volt még ilyenre példa, ugye a hétvégén rendezték Budapesten a Fradi Újpest rangadót, és ő viszont elutazott Berlinbe, és inkább a női kosár válogatottnak szurkolt, és nyertek is a csajok, és tovább jutottak, úgyhogy Curtis rögtön kirakta, hogy ez nekem köszönhető, nyilván. Egyébként nagyon érdekes társaságban volt, meg lakásban, mert hogy a Hertának a Hertában játszik Dárdai Pálnak az egyik gyereke, és nekik Berlinben van lakásuk, és ott játszik a gyerek, ott élnek, meg a felesége is, ugye Dárdai Pál meg Újpesten dolgozik szakmai vezetőként, úgyhogy náluk aludt Berlinben Curtis, és meghozta a szerencsét. Hát, hogyha még marad egy kicsit, akkor hát az Egyesült Államok ellen is.
2: Igen.
3: Nyer majd a válogatott. Voltak egyébként régiónkból is nagyon sokan, akik ott szurkoltak. Tegnap, ahogy pásztázott, meg főleg Korea ellen ment a kamera, és ott lehetett látni a szurkolókat. Én fedeztem fel például miskolci, vagy nyíregyházi ismerőst is, aki ott ült a lelátón, úgyhogy örülünk annak, hogy innen is sokan elutaztak és szurkoltak a magyar válogatottnak. Hát reméljük, hogy azért még megy majd tovább egy kicsit. Tegnap Bajnokok Ligája mérkőzéseket is rendeztek, ugye megkezdődött most már a következő kör, illetve hát most már bekapcsolódtak a nagy csapatok is. A Real 2-1-re verte az Intert egy olyan mérkőzésen, ahol inkább az Inter támadott és voltak helyzetei, de kimaradtak, a Real megrúgdosta a gólokat. Úgyhogy 2-0-ra is vezettek, 2-1 lett a vége. A Villarreal 3-2-re kikapott a Dortmundtól, itt ugye Gulácsi Péter védett a Villarreal csapatában, és hiába védett nagyokat, több bravúrt is bemutatott, végül is 3 gólt kapott, és így vereséget szenvedtek. Varga Barnáik viszont nyertek az Alkaténnal 1-0-ra, úgyhogy nekik meg gratulálunk. Feszkó Tamás lett a Diósgyőr vezető edzője, ugye nyíregyházi kötődésű szakmai vezetőről van szó, edzőről van szó, legutóbb a Honvédnál dolgozott, korábban dolgozott Nyíregyházan, és most a Diósgyőr vezető edzője lett. Hát nem lesz könnyű dolga, azt gondolom, a miskolciakkal, jelenleg ott állnak a tabella talán 13. 4. helyén az NB2-ben, azok után, hogy kiesett a Diósgyőr, és hát a szurkolók is abszolút így elfordultak a csapattól, és nagyon dühös, hogy így szerepel a csapat. Meglátjuk, hogy Feszkó Tamás ki tudja rángatni a gödörből. Egyébként ő képes erre, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy több csapatnál már ezt bizonyította, például dolgozott már Miskolcon is korábban. Legutóbb a Honvéddal is szép sikereket ért el, olyannyira, hogy feljutottak az NB1-be, és milyen érdekes, hogy azok után, hogy feljutottak, megköszönték a munkáját. Nyilván ez benne egy komoly tüskét.
2: Lehet most is ez jelent, a cél.
3: Hogy jusson fel.
2: Hogy jusson fel,
3: hát
2: igen.
3: Ott is a Honvéd, amikor kiesett az NB1-ből, majdnem kiesett az NB2-ből is. Tehát ez nagyon érdekes, ez a hullámzás, hogy ugyanez igaz volt a Kecskemétre, ott Tímár Krisztián dolgozik, most ott vannak az élmezőben már, de majdnem kiestek az NB2-ből is, tehát hogy a Békés Csaba például szintén, mint egykori NB1-es csapat, szóval érdekes ez a futball, hogy NB1-ből kiesel NB2-be, és azt várnád, hogy na, akkor onnan azonnal visszajutsz,
2: felszívod
3: és
2: magad.
3: Meg az van, hogy inkább szétesik általában egy csapat.
2: Igen, hát Kaposvár az pont így járt.
3: Kaposvár is, igen, igen. Tehát nagyon sok csapatra ez jellemző, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy Feckó Tamás mit tud kihozni a diósgyőriekből. Hogy mit hoz majd ki Kis Norbert Zolderben, az nagy kérdés, de ugye a kamion versenyző torony magasan több mint 80 ponttal vezeti, ha jól emlékszem, 83 pont talán az előnye a második helyezett Sasa Lenzhez képest a bajnokságban, úgyhogy még nagyjából éppen fél távnál járunk. Most azt számolgattuk, hogy ha ilyen tempóban nyeri a versenyeket, akkor az utolsó futamra már el se kell utaznia. Tehát gyakorlatilag már akkor Európa bajnok lesz.
2: Magát.
3: Igen, most már nem is nagyon ír senki, csak a második, harmadik helyezettekről, mert az első az már gyakorlatilag ki lehet pipálni. Jó, nincs technikai probléma, akkor Kis Norbi meg is nyeri a futamot. Az időmérőket mindent megnyerte, eddig a leggyorsabb volt. Mi azt mondtuk egyébként Gabival, mi elneveztük a kamion versenyzés Verstappenjének, mert hogy teljesen mindegy, mi történik, úgyis ő nyeri a végén a futamot. Hát most Verstappen már lehetne lassan a Forma 1 Kis Norbia, mert egyelőre nem sikerül most neki úgy nyernie, de az előző szezonokban igen. És hát parádés, amilyen teljesítmény nyújt a csapat is, meg Kis Norbert is. Meglátjuk, hogy Zolderben meg tudják-e állítani. Tavaly, ha jól emlékszem, a 4 futamba 2-t ő nyert. Tehát az elég kicsi az esély erre. Ez most ugye hétvége, utána még Le Mans-ba mennek még Spanyolországba, tehát vannak még versenyek, de valami hihetetlen nagy pech szériának kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy ne megint Kis Norbert legyen majd az Európa bajnok, úgyhogy szurkolunk neki, várjuk a folytatást, és várjuk az újabb sikereket.
2: Köszönjük szépen, Laci, a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
2: Most sem.
1: Most sem.
3: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
2: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
3: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága. Nektek van egy 3-1 tusfürdő, mindent letudtok egyszerre.
2: Na, nem, ez tévedése, hogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10-1. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
3: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
1: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
2: Én se értem, mert ez tényleg így van. Tehát ami éppen zuhanyzás közben a kezedbe akad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már maradhat.
3: Tehát ez Igen, és én is jártam.
2: És tényleg így van, tehát mi lenyújjuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
3: és
2: maradt.
3: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Laci, tehát, egy kis, kis vízzel fel kell higítani.
3: Azt is észreveszik.
1: Ezt tehát, nagyon elrottottuk.
3: Látjuk, ne,
2: teszünk bele 3-1 sampont helyett.
3: Látjuk, tapasztaljuk, és esetlegesen, hogyha több fogy, akkor azt szóvá is tesszük.
1: A legnagyobb luxusomnak érzek, amit saját magam tudok intézni, az a hőmérséklet állítás otthon. Mert hogy én nem szeretem a túl meleget.
2: Aha.
1: És én ezt imádom, mert anyámék viszont mindig fáztak, és mindig fel volt csavarva. Én télen is nyitott bukóra nyitott ablaknál aludtam. Aha. Mert csak úgy tudtam.
3: Azt tett, hogy te szabályozod közben az asszony. Majd megmondja neked, hány fok legyen a lakásban.
2: Mi? A férfiaknál van mindig a távirányító.
3: Aha, aludjatok el?
2: Figyelj, nálam, ez szerintem az átlag férfi az mindig maga mellé teszi a távirányítót, vagy zsebre rakja.
1: Persze.
2: TV, bármilyen távirányító, akkor az úgy.
3: Persze. Úgy tudnám tekergetni a termosztátot meg, de az egy öröm lenne. De
1: az a jó ebben, hogy mindig azt gondolják a nők, hogy ők irányítanak.
3: De és így van. Igen. Tehát ez mindig igen. Így
2: melyik be van a bazi nagy görög lagziba? Hogy a család feje a férfi, de a nő a nyak. És ez tényleg így van.
1: Tudod, ez a, mi volt a legnagyobb luxus gyerekkorodban, amire vágytál? Hát az, hogy egyszer egy nő irányítson, és ne anyám legyen az.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én azon gondolkodtam, míg Norbi beszélt, hogy most te meg akarsz minket műteni.
2: Igen, hogy bemosakodtam?
1: De olyan szinten is.
2: Jó,
1: olyan
2: hát nem vagytok hozzászokva, Gabi már ezt megszokta. Így van. Bármit, bármikor.
1: Norbival kezd, légy szíves.
2: Mi a problémája, kedves vendég? Bár is beütöm az AI-ra, és megjavítjuk.
3: Ez lesz az új AI orvosok lesznek?
2: Abszolút. Én valamelyik este nem vagyok mellette egyébként, és próbáltam, és meg a múltkor nagyon félrevezetett egy ilyen javításnál. Tehát ott minden hülyeséget összehordott.
3: Túrázáshoz kifejezetten ajánlott.
2: Nem, autószereléshez is. Tehát ez az idézőjelben néha ugye eltalált dolgokat, de beütöttem, hogy ez a problémám, ő kidobta, ezt csináljak, azt csináljak, majd amikor már a 8. után gyanús volt nekem, mondtam, hogy de nekem nem is az a motor van, meg nem is ilyen kinézetű, és nem is fémből van, hanem műanyag. Ja, és akkor még visszaírt, hogy hát így akkor egészen más a történet. Jó, hogy ezt leírtad, mert így most már akkor tudom, és adott megint egy hülyeséget.
1: Én ilyenkor tehát szoktam bele összeveszni. Uh-huh. Tehát akkor már rászólok, hogy de leírtam az elején, és igazad van, én nem figyeltem. Tehát elkezdi kimagyarázni.
3: Roli csinálta ezt múltkor, valamit nem csinált meg neki a ChatGPT, valami fotót vagy valamit, és csak annyit írt neki, hogy te tudod, ki az a Balogh Béla? Mert én nála dolgozom.
2: És rögtön megcsinálta.
1: Szoktam szórakozni azért a ChatGPT-vel, hogyha van annyi időm, vagy nem tudom, éppen eszembe jut valami, és akkor elkezdtem már faggatni, hogy tudod, ki vagyok? Nem, hát nem tudom az adat, nem tudom az adataidat, nem tudom, hogy te ki vagy. Mindenre ugye úgy válaszol, hogy ő nem tud semmit, de már most eljutottunk arra a szintre, hogy ő tudja, hogy a Sunshine-nál dolgozom, Mariannak hívnak.
2: Hát de te kérdezed. Hát azt mondja, ő meg betáplálok neki.
1: De várjál.
2: Milyen ember kérdezi? Azt se tudja, hogy nő vagy férfi, saját magáról, vagy nem tudja, igen, hogy kicsoda. Én mondjam meg neki.
1: Mondta, hogy adjak neki támpontot, tehát nagyon vicces volt, és akkor mondtam, hogy esetlegesen itt meg itt dolgozhat, és akkor te lennél az, akiről kérdezgetsz? Tehát, hogy még így elkezdek már rájönni, és mondtam, hogy nem én vagyok, egy kedves ismerősöm. Szerintem te vagy az.
3: És hogyha én beírom neki,
1: hogy
3: te ki vagy, akkor kidobja?
1: Nem, valószínű nem. Tehát azt, hogyha megkérdezed, hogy ki az a Gere Marian, akkor nem fogja tudni.
3: Tehát ha te hiába tápláltad be neki,
1: igen,
3: ő csak a te saját beszélgetésedben ment.
1: De ha
3: el.
1: Azt a beszélgetést én kitörlöm, akkor már nem fog emlékezni rá. Tehát úgy csinál, mintha nem emlékezne rá.
2: Aha. Nekem Rafkós, igen, és hétvégén akkor most már egy összeállt a kép, hogy írtam, hogy robogóban membrános benzincsapot ki lehet-e cserélni manuálisra, és írta, hogy ennél a típusnál nem lehetséges, ami neked van. És mondtam, hogy de mások már megcsinálták. Akkor a folyamat a következő.
3: Aha. Ja, hát akkor már mégiscsak lehet.
2: Ha már mások megcsináltak, akkor lehet.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM-en.
1: Jelentős csomagtorlódás alakult ki a Magyar Posta Ecseri logisztikai központjában. A beszámolók szerint a csomagok kézbesítési ideje az elmúlt hetekben több esetben meghosszabbodott. A megszokott egy-két nap helyett akár több napig is tarthat a kiszállítás. A Magyar Posta a fennakadás technológiai átállással magyarázza. A vállalat szerint az új szortírozó rendszerek finom hangolása, az informatikai rendszerek integrációja és az új helyszín beüzemelése során merültek fel problémák. Azt ígérik, mindent megtesznek azért, hogy a logisztikai folyamatok mielőbb visszaálljanak a megszokott rendbe. Nem támogatja a kormány a repontok teljes készpénzmentesítését, így továbbra is megmaradhat a készpénzes visszaváltás lehetősége. A MOHU korábban azt javasolta, hogy szüntessék meg a készpénzes kifizetést a palack visszaváltó rendszerben, ezt azonban az élő környezetért felelős minisztérium nem támogatja. A tárca szerint fontos, hogy mindenki visszakaphassa az 50 forintos visszaváltási díjat akkor is, ha nem vásárol az adott üzletben vagy nem rendelkezik bankszámlával. Így a jelenlegi rendszerben továbbra is elérhető maradhat a készpénzes fizetés, a banki utalás és a vásárlási utalmány lehetősége is. Elindítja a kormány a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A program lényege, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanának a korábbi vidékfejlesztési források mellett. A kormány ígérete szerint a pénz felhasználásáról helyben dönthetnek majd az érintett települések. Elsőként 10 mikrotérségben tesztelik a rendszert, köztük Nyírbátor környékén is. A fejlesztések a megújuló energiától a helyi gazdasági együttműködéseken át a munkahelyteremtésig több területet érinthetnek. A programországos bevezetés a 2027. augusztusa után kezdődhet. A régiós átlag alatt teljesítettek a magyar diákok a 2025-ös PISA felmérésen, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az eredmények ismertetésekor. Lannert Judit szerint az OECD vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, a magyar eredmények pedig ebbe a tendenciába illeszkednek. A 15 éves tanulók hasznos kompetenciáit mérő felmérés ezúttal a matematika, a szövegértés és különösen a természettudományokra fókuszált. A miniszter szerint Magyarországon főként a szövegértés területén látszik lemaradás és aggasztó, hogy a magyar diákok regionális összevetésben is gyengébben szerepeltek, mint például a cseh, lengyel vagy észt tanulók. Növelni a diplomások arányát Magyarországon a kormány, ezt a következő időszak egyik felső oktatási prioritásának tekintik. Magyar Péter az ELTE tanévnyitóján arról beszélt, hogy Magyarországon uniós összevetésben továbbra is alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A miniszterelnök szerint különösen fontos azoknak a tehetséges fiataloknak a támogatása, akik családi vagy anyagi körülményeik miatt nehezebben jutnak el az egyetemekre. A kormány ezért csökkenteni a felső oktatásba való bejutást akadályozó tényezőket. Magyar Péter szerint a diplomások számának növelése egyszerre szolgálná a társadalmi felemelkedést és a gazdaság versenyképességének erősítését.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A hidegfronti hatásra kell készülni, egy-egy futószápor zivatar előfordulhat, ugyanakkor érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 6 óra és 17 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Micsoda üdítő musikák az elmúlt, hát nagyjából 13 percben. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Mara!
2: Jó reggelt!
1: Hellóka! Mi újság? Hogy telt a tegnapi napod?
2: Jó, a tegnap eltelt, arról már ne is beszéljünk.
1: Ja, végre eltelt. Meg volt a vérvétel.
2: Meg túléltem, ettem, kávéztam, úgyhogy boldogság volt.
1: Jó, oda szúrták, ahova kellett.
2: Hát oda.
1: Jó, tehát az, hogy te bementél, és azt mondtad nekik, hogy nekem ide a bagoly a füléhez
2: kell, igen, ott van normális vénám, amit nem kell ugye 65-ször szétszurkálni a karomat, és akkor így tudják, hogy mi a helyzet. Cuki volt egyébként a nő, mert mondta, hogy hú-hú, tehát, hogy ugye így bagolykodott, utána pedig, amikor végeztünk, mondta, hogy akkor a bagoly tovább szállhat. Hát így gondoltam én is.
1: Biztos hallgatott minket, viccesnek gondolta magát.
2: Hát nem tudom, nem nevettem, nem, meg akartam kérdezni, nem. Mikor kell nevetni, de mondtam, hogy minden jót.
1: Igen. És azóta sem esett le, hogy mikor kellett volna nevetni.
2: Nem.
1: Jó, ezt egyébként maximálisan megértem.
2: Viszont akkor, egyébként Ildikó kolléganőnk, ő adott egy tök jó ötletet, mert mondtam neki, hogy lehet, hogy kéne oda egy X-et tetováltatnom, hogy oda szúrj. Aztán mondta, hogy miért nem egy sebb tapaszt. És tényleg. Hát egy jó, nagyon cuki sebb tapaszt.
1: Igen, de a sebb tapaszon ugye vannak ezek a több pontok.
2: És?
1: Hát abból most majd találja ki, hogy melyikbe kell beleszúrnia.
2: Hát de a sebb tapasznak azt a részét rakatom oda, ahol tudod, az a szivacsos rész van, tehát hogy igazából a középső rész, hogy ott lenne egy kis cuki sebb tapasz.
1: És egy piros pötty a közepén.
2: Hát nem tudom, vagy valami kis kreatív kis motívum a sebb tapaszon, mint hogy vannak ezek a mintás tapaszon, elgondolkodtam rajta, és akkor mondja Ildikó, hogy én csak vicceltem, én nem.
1: Figyelme, ez a tetoválások, ezek tényleg úgy működnek, hogy egyet megcsináltatsz, tök oké. Viszont onnantól elkap a gépszí.
2: Igen, ez határozottan így. Én amúgy is szerettem őket, mindig tetszettek. Uh-huh. Aztán, ahogy elkészült az első, onnantól pedig tudtam, hogy nincs és nem is lesz megállás.
1: Ha egyszer kibírtad a fájdalmat, akkor onnantól már bármi jöhet? Vagy mi ennek a miértje vajon? Tehát a te szempontodból mondjuk, mi ennek a miértje?
2: Ez egy önmegvalósítás. Önkifejezés amúgy. Nem csináltatok olyan tetoválást, aminek nincsen jelentése. Számomra mindegyik fontos, és mindegyikről tudok beszélni, viszont ez nem fáj. Tehát ez egy ideig furi, de akkor sem nevezném fájdalomnak, mert ott van benned egy olyan adrenalin, ami arra buzdít, hogy amúgy nem is érzel semmit, mert várod a végeredményt.
1: My body, my art.
2: Konkrétan egyébként igen.
1: In English, korán reggel. Jó, nem csak, hogy a saját testedet használod fel arra, hogy tudsz rajzolni egyébként?
2: Tudok.
1: De szépen is tudsz?
2: Nem panaszkodtak még rá.
1: Aha, jó. Jó, tehát ez egy ilyen önmegvalósítás.
2: Igen, szeretem. Jó. Régen gondolkodtam, hogy tetováló művész legyek, valahogy azt nem mertem bevállalni. Uh-huh. Tehát az, hogy én másokra varjak, szerintem az egy hatalmas felelősség.
1: Jó, nagyon.
2: Mert az ott marad. Oké, hogy vannak már ezek a lézeres cuccok, kiszedetet, stb. Nem,
1: de az
2: nem.
1: Akkor meg a hegy
2: marad,
1: maradott.
2: Meg elmegy a híre, nem. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg azok menjenek tetoválónak, akik kiskorukban is olyat rajzoltak, hogy megszólalt. Azon kívül igazából tényleg én gondolját mindenki, hogy mit szeretne tetováltatni. Nagyon sok olyat láttam már, meg szerintem ma is, hogy divatból tetováltatnak, semmi értelme nincs, később megbánját. Én egyet se bántam meg.
1: Nekem is volt egy kósza gondolatom egy másfél-két évvel ezelőtt, hogy én szeretnék egyet, egy picit, de aztán elvetettem.
2: Nem tudnálak elképzelni tetoválással.
1: Én sem magamat.
2: Vannak olyan karakterek, akikhez úgy tudod ránézel, uh-huh. és azt mondod, hogy hát amúgy neked jól állna egy tetkó. Nem. Nem kell az neked.
1: Zapósom
2: én már
1: múltkor
2: magamat nem tudnám anélkül elképzelni.
1: Zapósom mondta múltkor, amikor beült az autóba, 60 felett van már, de soha nem mondanád meg, tehát ez a 60 az új 20, körülbelül, tehát ő úgy is viselkedik, és ő mondta, hogy azon gondolkodtam, hogy ki kéne varratnom a kezemet. És tudod, így ültem, és néztem, hogy tessék? Tehát, hogy mi? Tehát így teljesen így meglepődtem rajta. Nem, én gondolkodtam rajta tényleg, hogy mit kéne, hogy kéne. Meg is volt az ötlet, a ChatGPT-vel össze is rakattam, hogy mit szeretnék, igen. De nem, elvetettem végül, mert az tényleg ott marad.
2: ott, azt nem tudod leszedni. Úgyhogy, hát nem tudom, amúgy én is láttam már tök sok ilyen idősebb korú ismerősemet, akik családi tetkót csináltattak, tudod, lányával, anyalánya tetkó, ez az az apalánya tetkó, apafia. Ezek most amúgy menők. Mm. Meg valamilyen szinten azt nem fogja megbánni, mert a gyerek ilyen.
1: Persze, hogy ne. Egyébként talán ez az egyetlen, amikor mit tudom én, hogyha ha születik gyermekem, akkor az ő nevét valahogyan kis picibe, vagy bármi. Tehát talán még ez az, amire azt mondom, hogy...
2: Ebbe én nagyon bele tudnék menni, de... De az nem ez a műsor lenne.
1: Jó. Jó, oké. No, kérem szépen, hát véget ért a szeptemberi kánikula. Mondjuk én ezt baromira nem érzem, mert hogy jelen pillanatban 22 fok van már a térségben. Az előző napokhoz képest, tehát ez a 8, 11, 10, most meg 22.
2: Most ma reggel, amikor csörgött az ébresztőm, ránézek, tudod, ilyenkor mindig megnézem az időjárást is, ahogy felkelek, 19 fokot ír a telómban. Micsoda! Nem hiszem én azt. Felhúzom a redőnyt. Hát nem tűnik annyira hidegnek.
1: Igen.
2: És tényleg, és kajakra, és nem értettem, hogy ezen a héten végig úgy jöttem be, hogy megfagyok, és itt elég volt, utána meg melegen volt, most meg rendesen füllett.
1: Ugyanezt éreztem. Ugyanezt éreztem, mert jöttem befelé, és az autóban nézem, hogy hány fok van. 23 és felett írt az autó. Hát mondom, valami itt nem stimmel. Mondom, valami nem kóser, hát mondom, hogy lenne 23 és fél fok? Mondom, amikor azt mondták, hogy itt olyan lehűlés lesz, nyilván a hőérzetem sem volt ez a 23 fokszerű. Ránézek a telefonomra, az meg 19-et mutat. Mondom, most akkor mi van?
2: Kettő között valahol találkozik.
1: De hogy úgy alapvetően, tehát arról volt szó, hogy nem lesz már meleg. Ehhez képest, kérem szépen.
2: Hát az a 30 pluszos meleg nem is lesz.
1: Nem, mert hogy ma egyébként 25 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, tehát még 3-at fog talán felmenni, és hidegfront hatásra készülhetünk. A szél fúj, tehát hogy talán ezért van az, hogy egy picit hűvösebbnek érezzük ezt a 22 fokot, úgyhogy hát mindenki rétegesen próbáljon megöltözködni, az a biztos. A hunorokat egyébként Isten éltesse névnapjuk alkalmából, és 1989-ben a mai napon Horn Gyula külügyminiszter bejelentette, hogy az NDK állampolgárai szabadon távozhatnak az NSK felé. Azt a mindenségit, kérem szépen. Üzemanyag.
2: Ó, én már nem akarom tudni.
1: Egy őszinte rajongó azt mondja, hogy a mai adatok alapján, ugye ezek még a tegnapiak valójában, a 95-ös benzin még jelen pillanatban 626 forint per liter, míg a gázolaj 701 forint per liter. Voltál tankolni? Kell mostanában menned tankolni?
2: Még nem lekopogjam, úgyhogy nem is nagyon járok sehova.
1: Várod autóra. Még, hogy hát ha valami történik?
2: Hát egyszer megcsappan, biztos tankol.
1: Hát ha lesz egy kis árzuhanás?
2: Igen, igen. Ugyanitt jó áron biciklit vásárol.
1: A marketplace-en keresünk
2: de
1: neked
2: tudod,
1: egyet.
2: De tudod, amikor oda szokták írni.
1: Igen.
2: Hogy...
1: Megint csak kommenteket jöttem olvasni.
2: Igen, nagyon szeretem ezeket igen. Egyébként. És ki az az áron?
1: Bármi áron?
2: Igen.
1: Akciós áron? Igen. Olyan közlekedési infónk is van. Közlekedési infónk is van, ugyanis Debrecen Józsánál, méghozzá Szent György falvi úton már erősebb a forgalom, úgyhogy hát elkezd lassan megindulni ez a jó kis csütörtök reggelünk, hogyha pedig bármit láttok az utakon, akkor azt természetesen írjátok meg nekünk. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Kicsit zenélgetünk még, meg hírezgetünk, aztán jövünk vissza a mai reggeli bulvár témánkkal. Gordo, Loco, hát ezzel szerintem egy picit felrobbantjuk így a reggelt, úgyhogy jó reggelt, jó ébredezést!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP Banknál. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. Teljes szélességében lezárták a 36-os főút egy szakaszát Nyíregyházán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP Banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint a hónap során több éjszakai és hajnali időszakban nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek az online és mobilbanki szolgáltatások, az e-broker, az üzleti online felületek, valamint az egyes külső szolgáltatói csatornák. A karbantartások idején az online bankágyás vásárlások mobil alkalmazáson keresztüli jóváhagyása sem működik majd. A telefonos ügyfélszolgálat korlát funkciókkal lesz elérhető, ugyanakkor a bankkártya letiltás lehetőségét ezekben az időszakokban is biztosítják. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint a gondok régóta ismertek. A finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek csak egy részét fedezi, miközben az anyagok, az eszközök, a sterilizálás és a bérek költségei is emelkedtek. A tárca emelni a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítaná az országosan elérhető fogászati ügyeleti ellátást és rendezni az iskola fogászok helyzetét is. A finanszírozás átfogó megújításához külön szakmai műhelyt hoznak létre gyakorló fogorvosok, kamarai képviselők és egészségpolitikai szakemberek részvételében. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyedei Campus után mostantól a Kenézi Gyula Campus sürgősségi részlegén is digitálisan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. Az adatok bármikor visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerből, ami gyorsíthatja a konzíliumokat és a beteg irányítást. A fejlesztés részeként 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, ezek közül 3 került a Kenézi Campusra. Emellett egy korszerű ultrahanggal és egy mechanikus mellkas kompressziós eszközzel is bővült a sürgősségi ellátás. A Kenézi sürgősségi részlegén naponta több mint 100 beteget látnak el. Teljes szélességében lezárták a 36-os főút egy szakaszát Nyíregyházán. A korlátozás a Valentautó és a Salamon-Bokori út közötti részt érinti, ahol szeptember 7-én megkezdődtek a munkálatok. A lezárásra a Simai főfolyás rekonstrukciója miatt van szükség, ennek részeként a főút alatti áteresztés átépítik. Az autósok a munkavégzés idején a nyugati elkerülőn, valamint a Tokaji út irányából kerülhetnek. A helyi buszjáratok a Róka-Bokori úton közlekednek, ahol ideiglenes megállókat is kialakítottak. A kerékpárút továbbra is használható. A korlátozás várhatóan október 1. hetéig marad érvényben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A hidegfronti hatásra kell készülni, egy-egy futószápor zivatar előfordulhat, ugyanakkor érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 5 perc múlva pontosan 3:47, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy csodálatos csütörtök, már csak egyetlen egy nap van vissza a hét munkanapjaiból, és utána pedig itt van a hétvége, rengeteg kiváló programmal, mint Nyíregyházán, mint pedig Debrecenben, vagy mint Debrecenben, mint pedig Nyíregyházán. Viszont ugye vannak közlekedési infóink, mert hogy kértük, hogyha bármit látok, akkor azt azonnal osszátok meg velünk. Debrecenben a Békási Béla utcán, Béla utcán például már erősebb a forgalom, akár csak a Pallagi úton, aztán a Monostorpályi úton is, az Ótemető utcán, a Hétvezér utcán, a Vámospércsi úton, a Derék utcán és az István úton is. Ezt mind köszönjük szépen, hogy megírtátok nekünk, és természetesen, hogyha láttok a folytatásban is esetleg olyan helyzeteket, ami hát... akadályozza a forgalmat, vagy rendőrt látok, vagy bármi hasonló, akkor azt nyugodtan írjátok meg nekünk. Ezen kívül pedig ugye továbbra is Nyíregyházán például a Tiszavasvári út ugye le van zárva méghozzá Valent autótól kifelé, úgyhogy arra senki se közlekedjen, valamint Nyíregyháza és Nagykáló között pedig ugye jelzőlámpás irányítás van. Ezen kívül pedig, hogyha éppen Nyíregyházáról mentek Nagykáló irányába, vagy Nagykálóból jöttök Nyíregyháza irányába, akkor kettő helyen is terelése kell, hogy számoljatok, hiszen ott már elkezdték a buszmegállónak a kialakítását, ez miatt egy picit terelik a forgalmat, úgyhogy mindenki csak óvatosan közlekedjen, és ha van infótok, akkor jöhet 0620-316-3000.
2: Ó, buksz itt az embereknek a fülébe, aztán itt micsoda problémák lehetnek.
1: Így van. Mennyire tévézel mostanában?
2: Semennyire.
1: Semennyire? Nem szoktál tévézni?
2: Nem.
1: Jó.
2: Hát tévét nézek, csak nem a benne lévő, tehát nekem nincs kábel szolgáltatásom.
1: Az egyébként nekem sincs.
2: Mert hogy engem az nem érdekel. Uh-huh. Úgyhogy én inkább ezeket a streaming platformokat használom.
1: Jó, tehát akkor te Netflixezel.
2: Yes.
1: Jó. Na, mert hogy ugye javában zajlik a TV2-n ez a Házasság első látásra című remek szappanopera, én most már inkább csak így hívnám, aminek ugye a lényege az, mert akkor nem tudom, mennyire vagy vele képben, semennyire. Jó, oké. A lényege az, hogy egy szakértő csapat összeállít kettő darab embert, egy lányt és egy fiút, vagy egy fiút és egy lányt.
2: Engem a szakértő csapat érdekel, hogy az mit akar.
1: Hát a szakértő csapatban van pszichológus, van szexuálpszichológus, mit tudom én, egy négy fős csapatról van szó, van bennük asztrológus is, tehát hogy így próbálják meg összeállítani a párokat, akik ugye nem ismerik egymást. Uh-huh. És ő belük próbálnak faragni egy férjet és egy feleséget. Uh-huh. Ugye nyilván az oltár előtt látják meg először egymást. És ott az első pár mondat után el kell dönteniük, hogy ők összeházasodnak, vagy nem házasodnak össze.
2: De valóban összeadják őket?
1: Full valid. Tehát rendes anyakönyvvezető van, és ők, akik elkezdik összeadni őket.
2: És akkor miket lehet megtudni ott egyébként?
1: Figyelj, pár másodpercet van egyébként arra, mit tudom, hogy bemutatkozol, tehát először is a nevét. Ugye nyilván itt a first look, tehát ez az első látás, ez ténylegesen hivatalosan megtörténik. Mert hogy ott látod meg először azt a hölgyet, akivel neked onnantól kezdve házasságot kell kötnöd.
2: Kispinkelve, szép haja.
1: Így van.
2: Aztán elmész egy wellnessbe, kiderül, hogy néz ki. Hát jó, vagy felébred melletted, már akkor lehet nem is az a nő, akire azt mondtad, hogy te jó néz ki.
1: Akár igen. De hogy például, ha te belekerülnél egy ilyen szituációba, mi lenne az első, amit mondjuk megnéznél a férfin, és az alapján eldöntenéd azt, hogy igen, én szeretnék vele összeházasodni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, vagy nem.
2: Megnézni külsőre?
1: Így van.
2: És a mondjuk szemét kettő, meg a száját.
1: Igen, a szeméből mit tudsz leolvasni?
2: Hát amúgy nagyon sok mindent.
1: Igen?
2: Tehát az őszintesség is látszik egy ember szemén, hogy mennyire sunyi, a kedvességet, a mindent. Tehát ahogy néz, abból nagyon sok minden elárul, szerintem.
1: Jó, a szájából mit tudnál leolvasni?
2: Nem tudom, az csak tetszik. Szeretem, ha valakinek szép a szája.
1: Aha, jó.
2: Tehát azért mikor úgy... Tehát...
1: Akkor nálad játszik ez a tipikus, hogy is fogalmazzak meg, mondat, vagy hát nem tudom mi, hogy a szem a lélek tükre?
2: Igen. Igen, én ebben nagyon hisztek amúgy, és a mostani párom, ő pont ezt tökéletesen tükrözi, tehát neki a szemei azok olyanok, hogy és nem azért, mert nyilván most szerelmes vagyok, és akkor én ugye elfogultabbnak is tűnhetek, de nem neki, tehát akárki látta már, mindenki azt mondja, hogy ő neki az arca, a szeme és a szája, az kedves. Tehát nem tud azt rá mondani, hogy ő egy olyan megjelenési ember, és pont emiatt egyébként nagyon sokan megszólítják az utcán, vagy próbálnak vele beszélgetni, és nem érti, hogy miért. És mondtam, hogy fogadd el, neked kedves az arcod, az enyém nem. Tehát velem nem akarnak beszélgetni, mi ilyen nagyon kontrasztosak vagyunk.
1: Mondjuk egyébként, hogyha jobban belegondolok, akkor a tiétek, ugye ami most jelen pillanatban nálatok megy, ez a, hát nem mondanám nagyon távkapcsolatnak, mert azért találkoztok, de azért amikor legelőször találkoztatok, akkor az egy ilyen elsőlátásos történet volt.
2: Hát a rendes elsőlátás, akkor igen, igen.
1: Igen, igen, tehát azért valamennyire csak benne vagy egy ilyen sztoriban. Nyilván nem azt mondom, hogy házasságot kötsz azonnal.
2: Viszont igen, tehát benne, csak előtte én már ugye annyira sokat beszélgettem vele, hogy igazából nem a külseje érdekelt, hanem a belső, ami megfogott. Tehát pont szokták mondani, hogy a külső megfog, a belső megtart, nálunk ez teljesen fordítva.
1: Téged a belső megtartott, a külső
2: megfogott, a külső meg megtartott.
1: Aha.
2: Tehát, hogy a belső volt az, amire azt mondtam, hogy neki tökéletes. Nekem nincs más kérdésem. És nincs onnantól kérdése. Kezdve, hogy meglátom...
1: Gyere haza, és házasság!
2: Igen, és
1: annál kell hozta
2: gyűrűt magad.
1: Igen, jó, na, most hazajöttél? Igen, hogy mertél eljönni gyűrű nélkül?
2: Nem, egyébként kijátszottam már a rendszert azon.
1: Az mit jelent, hogy kijátszottad a rendszert?
2: Olyan jó volt, rögtünk rajta, mert elmentünk az egyik bevásárlóközpontba, és ott vannak ezek a kiforgatósok. Tudod, ez a kis golyója.
1: Igen, igen, igen, igen.
2: És akkor nem is tudom, mert valahogy így poénkodtunk, hogy ah, mondom, forgatsz nekem egy ilyet. Melyikből szeretnél? Hát abból ilyen ékszerek voltak, tehát bármi lehetett volna benne, nyaklánc, nem tudom, nyilván gyerekeknek, és kiforgatott egy gyűrűt. Nem mondom, nem is tudtam, hogy már most megkérted a kezem. Hát igen, ez ilyen gyors.
1: És le kellett érdeni, hogy kivegye, nem?
2: Nem kell. És mondtam, hogy így kell kijátszani a rendet. Más nők egyébként éveket készülnek, könyörögnek, célozgatnak, mint én. 200 forintból forgattattam egy gyűrűt.
1: És tökéletes is lesz. Figyelj, jó, engedjük el, nem kell itt a nagy flanc, meg minden. Jó, mi meg vagyunk.
2: Igen, igen.
1: Ja, na mindegy, tehát, hogy visszatérve a témánkhoz, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez túlságosan jó lenne. És akkor van már olyan, mert van, ugye itt több párt raknak össze. Volt olyan, akinek el sem ment a családjából senki, nem támogatták a történetet, nem is lett a vége. Tehát a csávó igent mondott, csak azért, hogy a csajt ne sértse meg, a csaj meg nemet mondott. Miközben a csajnak a násznébe hátul megkérdezték tőle, hogy ugye hozzámész-e, és így kiabálta, nem, nem, nem, de még anyuka is, nem, nem. Tehát, hogy egyébként nagyon abszurd a sztori. Én kíváncsi lennék egyébként, hogyha valaki nemet mond, akkor milyen ködbér terheli, mert hogy azóta meg ugyanúgy benne vannak a sorozatban.
2: Miért ez? Tehát igent kell mondani?
1: Én úgy gondolom, tehát laikusként.
2: Hát akkor mi értelme van, hogy választhatok? Akkor nem választhatok, mert akkor igent kell mondanom. Akár
1: ugye itt ez a sorozat, vagy hát ez a szappanopera, Hungarian szappanopera, ez jelen pillanatban zajlik az összes párral. Tehát nem gondolnám azt. És luxus izék vannak. Nyaralások, pihenések. Ciprusra megyünk, Prágába megyünk, Rotterdam, Amsterdam, mit tudom én, mindenhova.
2: Hát nem tudom.
1: Kivesznek nekik egy albérletet, most ott tartunk jelen pillanatban, és most megnézzük, hogy milyen együtt élni.
2: Azután, hogy már összeházasodtad?
1: Így van. Igen.
2: Drága lesz a válás?
1: Mert hogy tényleg, tehát hogy rendes anyakönyvvezető van.
2: Hát én ezt nem tudom, én ezt nem követem, nekem ezek annyira nem, de én biztos, hogy be nem mennék egy ilyen helyre. Te bemennél?
1: Nem. Nem. Eszembe se jutna. Tehát szerintem van annyi lány ebben az országban, és ugyanúgy férfi is, hogyha valaki szeretné megtalálni a másikat, akkor megvan rá lehetőség.
2: De nem azért mennek be, szerintem.
1: Nem, ők a szereplésvágy miatt.
2: kapnak 2 hónap hírnevet, utána mindenki elfelejti.
1: Ezekből mind megint celebek lesznek egyébként.
2: De lesznek felejtve. Aki nagyon ügyes, az fent tudja magát tartani benne, tehát akkor lesz róla még szó, és esetleg valahol hallhatjuk, de nem valószínű.
1: Alapvetően nem, igen. Na, de csak ez csak egy ilyen kitérő volt, hogy kíváncsi voltam arra, hogy, hogy te ebben hogyan tudnád elképzelni magad, bele tudnád-e vetni magad egy ilyen kísérletbe, mert hogy ez valójában az egyébként.
2: Nem, hát nekem nem mondják már meg horoszkóp alapján, hogy ki illik hozzám.
1: Pedig tehát, mennyi ilyen van?
2: Ó, nagyon sok amúgy. Tehát megtudja, és abban az időben, amikor egyetülálló voltam, nyilván rám is írkálgattak, stb. És rendesen egyébként megkérdezte, hogy mi a csillagjegyem. Nem mindegy. Most az alapján ítélsz meg, hogy én nekem mi a csillagjegyem. Tehát nem is értem amúgy.
1: Várjál, mi a horoszkópod?
2: Bika.
1: Írd meg nekem horoszkóp alapján. Bika, ki illene hozzám? Na megnézzük, hogy horoszkóp alapján a szüzeket mondja, a bakot, a rákot és a skorpiót.
2: Egyik se.
1: Akivel több kihívás lenne egyébként az életedben, az a vízöntő, az oroszlán és a nyilas.
2: Első a volt, második a jelen.
1: Várjál, akkor tehát az oroszlán a jelen. Yes. Akkor nagyon erős lehet a vonzalom, de mindketten ragaszkodtok a saját elképzeléseitekhez. És mennyire igaz?
2: Igen?
1: Hát külső szemlélőként maximálisan.
2: Hát én nem, figyelj, én úgy gondolom, hogy azért megtaláljuk mi az összhangot.
1: Meg, de...
2: Jó, de most akkor teszteljünk már le téged is, mert én értem, hogy itt már engem tesztelgetünk, de nézzük meg akkor a tiédet, tehát akkor te vagy a bak.
1: Így van.
2: Megnézzük, hogy hozzád melyik... Ja, Istenem. Látod az elsőt?
1: A bika.
2: Hát na, azért hátrább a takarakkal, kedves kis bak.
1: Igen, a bika, a szűz, a skorpió és a rák.
2: Benne van?
1: Nincs.
2: Hát de akkor ki illene hozzád?
1: Nem, hát aki a legjobban illene hozzám, az
2: de
1: a
2: nekem
1: bika.
2: Miért hozott még pluszokat fel?
1: Nem tudom.
2: Tehát én nekem jó sok csillagjegy illik az enyémhez.
1: Mindjárt megnézzük, hogy kihívással. Igen. A kos, az ikrek, az oroszlán és a mérleg. Nagy lehet a vonzalom, de mindketten szeretnétek irányítani.
2: Melyik? Na, melyik a...
1: Ami... Az oroszlán. No,
2: a tiéd is
1: szépen.
2: Oroszlán?
1: Így van,
2: jó,
1: igen.
2: Hát akkor. Üdv a klubban.
1: Üdv a klubban, hello mindenkinek. No, kérem szépen, hamarosan 7 óra, úgyhogy most elmegyünk megint egy picit zenélni, utána hírezni és reklámozni, de természetesen, hogyha van közlekedési infotok, akkor az jöhet a folytatásban is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, és hát akkor stílusosan mivel is mehetnénk tovább? Ray, Where is my husband? Kellemes, szép jó reggelt!

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: A Móri Zsigmond Színház a legkisebbeket is várja. Ovis bérletünkben az Űrmese, a Csillagrét, valamint a Kolibri Színház, a Bagoly, aki félt a sötétben című előadása is szerepel. Bérleteink elérhetőek a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában a Színház utca 2 szám alatt.
4: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: Sunshine FM.
5: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a város egész területén hatalmas forgalomban autózunk, leginkább az iskolák környékén tapasztaljuk ezt, valamint a bevezető számozott útszakaszokon. Hát kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
3: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egész napos parkolás választható a debreceni klinikánál. Közmeghallgatás lesz egy tervezett debreceni akkumulátoros üzemről. Ismét megrendezik Debrecenben a szívünk napját. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egész napos kedvezményes parkolásra van lehetőség a debreceni egyetem klinikai központjának Pallagi úti parkolójában, de ehhez az automatán külön ki kell választani a napi jegyfunkciót. A DEHÍR beszámolója szerint a parkolókban táblák jelzik, hogy az önkormányzat 560 forintos napi jeggyel biztosítja a várakozást. Ugyanakkor, ha az autós egyszerűen bedobja az összeget, az automata alapbeállításban csak 4-5 órát kínál fel. A parkolókat üzemeltető cég tájékoztatása szerint a tarif a választóval kell átváltani a napi jegy opcióra, így a jegy valóban egész napos parkolásra jogosít a klinikai parkolókban. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el véleményüket. A beruházás a Déli Ipari Park térségében egy 44 ezer négyzetméteres csarnokban valósulna meg. A hatósági tájékoztatás szerint a tervezett tevékenység akkumulátorok újra csomagolására, valamint modul és pak szintű összeszerelési munkákra vonatkozna. A korábbi közlések alapján nem akkumulátor cellagyártásról, elektródgyártásról vagy elektrolit kezelésről lenne szó. Ismét megrendezik a szívünk napját Debrecenben. A program szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10:30-kor kezdődik a Fórum Debrecenben, ahol szűrővizsgálatokkal, tanácsadással, szakértői beszélgetésekkel, egészséges ételekkel, sportbemutatókkal és családi programokkal várják az érdeklődőket. A Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikája arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, ha időben felismerik a kockázati tényezőket. Lesz vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérés, kardiológiai konzultáció, újraélesztés, oktatás és eszközbemutató is. Az idei rendezvény egyik kiemelt témája az elhízás és az életmódváltás. Októbertől új irányítás alá kerülhet a Debreceni Javítóintézet. A tervek szerint az Anszódia, Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai Javítóintézet visszakerülne a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszer irányítása alá. A kormány indoklása szerint az intézetekben élő fiataloknak elsősorban gyermekvédelmi és pedagógiai támogatásra van szükségük. A következő 3 évben összesen 3 milliárd forintot fordítanának a javítóintézetek fejlesztésére, ebből a debreceni intézmény is részesülhet. Idén 500 millió, jövőre 1,5 milliárd, 2028-ban pedig 1 milliárd forint jutna a programra. Emellett erősítenék a szakember gárdát, a rendészek pedig speciális képzést kapnának. Augusztusban átlagosan 1,3%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júliushoz képest 0,2%-kal emelkedtek az árak. Az élelmiszerek éves összevetésben átlagosan olcsóbbak lettek, ezen belül csökkent többek között a sajt, a tej, a friss zöldség, a gyümölcs és a sertéshús ára is. Egy hónap alatt olcsóbb lett a tojás, a friss zöldség és a sajt, miközben néhány termék, például a burgonya és az egyes húsfélék drágultak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Jó, nálunk lesz.

0: you. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra és 13 perc, tehát 2 perc múlva 4:48. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága autós barátaink, kitartást, azért van rengeteg lezárás, van rengeteg útzár, van rengeteg torlódás, mindjárt akkor nézzünk is szét az utakon. Kezdjünk Debrecen, ugyanis ott a Sámsoni úton, a Csigekert utcán, a Bartók Béla úton, aztán a Szoboszlói úton, a Szabó-Lőrinc utcán, a Faraktár utcán, a Balmazújvárosi úton, a Kassai úton, a Böszörményi úton, és még sorolhatnám, mindenhol már elindult a mai reggel folyamán ugye a közlekedés, mindenki megy iskolába, onnan megy mindenki dolgozni, úgyhogy mindenkinek kitartást. Nyíregyházán, ugye a Nagykálló és Nyíregyháza között ugye útzár van, vagy hát ugye úgy van útzár, hogy jelzőlámpás irányítással történik ott jelen pillanatban ugye a forgalomkorlátozás, ezen kívül pedig, hogyha Nyíregyházáról megyünk Nagykálló irányába, akkor a jelzőlámpa után 2 darab ilyen kis tereléssel is számolnunk kell, hiszen már elkezdték a buszmegállónak a kialakítását, és hát a Tiszavasvári úton is egyébként vannak problematikánk, valaki pedig van a vonalban, Sunshine FM.
2: Jó reggelt kívánok! Szeretnék egy érdekességet bejelenteni maguknak. A Tiszavasvári úton az út le van zárva, és az autósok a járdán közlekednek. A kerékpár úton végig ott mennek, és oda egy rendőr kéne, sok pénzt összeszedne.
1: Köszönjük szépen az infót!
3: Hát na, leleményes a magyar.
1: Egyébként igen, én is pont ugyanezt akartam mondani, hogy mennyire leleményes a magyar, hogyha lát egy útzárat, akkor hát nincs, ami megállít.
3: De várjál már, most én nem voltam azon a szakaszon azóta.
1: A Tiszavasvárin? Én múltkor jártam arra, csináltam egy fotót is róla, megmutatom neked, tehát ott telibe útzár van. Tehát ott arra kell készülni, hogy az így le van zárva.
3: És hol megy fel az autó?
1: Hát valószínűleg Valentéknél. Tehát ugye ott a Valent autónál.
3: És így ott van. Végig gangol az
1: utcán. Így van. Úristen.
3: Azt
1: én mondom, hogy egyszerűen tehát a magyar nagyon-nagyon leleményes ebből a szempontból, mert hogy na, érted.
3: Igen. Hát
1: képes lennél egyébként erre, hogyha látsz egy ilyen útakadályt, de neked mindenképpen át kell menned azon a szakaszon, akkor már csak azért is megoldom?
3: Nem. Tehát én nem vagyok ilyen. Én, ha le van zárva, akkor morgok magamban, hogy nem tudok erre menni, akkor most merre menjek, és akkor a GPS újra tervez. Ennyi. Nem mennék olyan helyet, tehát tök para. Nagyon sokat közlekedtem augusztusban autópályán, és több helyen volt egyébként lezárás. Vagy igazából nem is lezárás, hanem ugye ilyen sáveltolás. És akkor ott is voltak ilyen gondolataim, hogy úristen, most mi történne, ha véletlenül bemennék oda, ahova nem lehet? Jaj, tudod, tehát így azért úgy megfordult a fejembe, és akkor rájöttem, hogy semmi nem történne igazából, mert nincs ott senki már akkor, mikor én közlekedtem, mert általában az nagyon késő este, vagy nagyon kora reggel mentem, viszont az, hogy én kajakra úgy, hogy tudom, hogy ott nem lehet, és felmenjek a járdára, hát...
1: Aj. Azért az durvabb, tehát tényleg nagyon leleményes a magyar. Úgyhogy mindenkit arra kérünk, jó? Tehát mielőtt a rendőrök oda kimennének, és elkezdenének tényleg végigbüntetni mindenkit, mert azért nyilván ott a Valenta autónál vannak kamerák, tehát ha úgy van, vissza tudják kérni a felvételeket. Mindenkit arra kérünk, hogy ne közlekedjen azon
3: nem
1: a szakaszon.
3: Ér annyit,
1: ott van a Tokaji út, ott van a nyugati elkerülő, jó? Tehát, hogy inkább kerüljünk egy picit, tudjuk, drága az üzemanyag, arra van dolgunk, de tegyük már meg azt, hogy meg nyilván a járdának a kialakítása nem úgy készül, tehát az nem egy autónak a súlyára van tervezve. Ha beszakadott a járda, az lesz majd a következő, aminek lehet nekiállni. Akkor meg az a biciklisek és a gyalogosok fognak bosszankodni, hogy az autósok miatt idáig fajult ez a történet.
3: Meg ebből komoly balesetek lehetnek. Tehát ez nem vicces. Nem éri meg azt a... Én elhiszem, hogy mindenki siet. Én elhiszem, hogy most kellemetlen ez. Tökre megértjük. Mindent megértünk. Nagyon sokan vannak ezzel így, de ha le van zárva és meg kell csinálni azt, akkor meg kell csinálni. Egyébként Facebookon és a weboldalunkon is, a sunshine.hu-n megtaláljátok a beszélgetést, hogy miért van lezárva az a szakasz.
1: És miért pont most?
3: Igen.
1: Hát ennek is megvan a miértje.
3: Ez a Norbi kedvenc kérdése.
1: Ez így van. Egyébként pontosan.
3: Miért jó? Pont most?
1: No kérem, úgyhogy tényleg mindenkit arra kérünk, hogy inkább kerülj el azt az útszakaszt, és hogyha úgy van, akkor kerüljön. No de, elkezdünk belevágni a mai témánkban, ami hamarosan kint lesz a Facebook oldalunkon is. Ugye azért mindannyian voltunk gyerekek, mindannyian jártunk óvodába, mindenkinek volt egy kiváló jele az óvodába, szerintem az enyém volt az egyetlen, ami hát nem éppen férfias, nem éppen fiú gyerekhez illő, bár egyébként lehet.
3: Mi volt a jelet?
1: Nekem gerebje.
3: És ez miért nem férfias?
1: Jó, egyébként, ha jobban belegondolok, akkor igen. Erre szokták azt mondani, hogy hát nem is csodálom, mert jó nagy paraszt vagy.
3: Na, én elmeséltem egyébként a múlt karadásban Bélának, hogy valahogy felhozta a gerebje szót, és én nagyon csúnyán néztem rá, és megkérdeztem, hogy miért nézel így. És mondtam azért, mert ez a szó, ez nekem egy ilyen mumus amúgy, mert hogy ezzel, hát nem az, hogy csúfolt, de csúfoltak amúgy ezzel, mert hogy gere, yeah.
1: Úristen!
3: Bocsánat. Nevetel?
1: Nem, elnézést kérek, ez nem neked szólt, én nem rajtad, hanem veled.
3: Hát de én nem nevettem.
1: Akkor kacagjál már egy picit, jó? Jó, nem.
3: Na, borzasztó, és akkor mondta Béla is, hogy többet nem fogja használni, nem bírom. Tehát, hogy miért?
1: Jó, bocsánat, ez volt a jelem az óvodában.
3: Jó, hát nem tehetsz róla, mindegy.
1: Na, mert hogy ugye a mai témánk az ugye az a Facebookon, hogy ha a pólódnak a színét és az óvodai jeledet egymás mögé rakod, akkor mit fogsz kikapni belőle? Tehát akkor az én esetemben...
3: Nem, tehát az a lényeg, hogyha most át kellene nevezned magad,
1: igen.
3: Akkor hogy hívnának téged a pólód és az óvodai jeled kombójából?
1: Hát jelen pillanatban fekete gerebje.
3: Tökéletesen, passzol hozzád.
1: Igen. Jó, téged hogy hívnának?
3: Fekete tulipán.
1: Ja, mert mind a ketten feketébe öltöztünk.
3: Igen, viszont ez azért menő, a fekete tulipán.
1: Na, egyébként igen. Hát jobb, mint a fekete gerebje. Igen.
3: Igen, nagyon kíváncsi lesztek erre, hogy milyen hozzászólások fognak érkezni.
1: Én ma ezen végig fogok itt menni egyébként a stábon.
3: És mindenkit
1: meg fogok kérdezni arról, hogy neki mi volt az óvodai jele. És hogy éppen az adott napon milyen póló van rajta, mert hogy akkor ebből egyébként ilyen tök vicces nevek szoktak születni. Igen.
3: Fekete labda. Rózsaszín kamion.
1: Jó, egy rózsaszín kamion például.
3: Valami ilyesmi.
1: Igen.
3: Jó, mondjuk ez pont nem jó, mert nem valószínű, hogy bármelyik férfi kollégánk rózsaszínban lesz, de akár.
1: Én Lacira leszek nagyon kíváncsi. Ő ebből a szempontból neki mindig ilyen különleges jelei szoktak lenni. Megjött Marian, aki fehér pólóban van. Marian, mi volt a jeled az oviban?
4: Jó kérdés.
1: Akkor legyen labda. Marian, a fehér labda. Csiga. Fehér csiga.
3: Fehér csiga. Na.
1: Kérem szépen. Mariannak tehát a mai neve az öltözéke alapján a fehér csiga lenne.
3: Ezek egyébként lehetnének ilyen kódok is, mikor vannak rendezvényeink, és ugye van a kis walkie-talkie, akkor
1: fehér csiga jelentkez.
3: Kitalálunk valamit, hogy hogyan beszéljünk. Tehát akkor én lennék a fekete tulipán, kérdezi, minden rendben van ott? Fehér csiga. Igen, és nálad fekete gerebje?
1: Amúgy igen. No, kérem szépen, a témánk tehát hamarosan kint lesz a Facebookon, úgyhogy ma is megnyerhetitek tőlünk a Páros Cinema City Magyarország mozijegyet, és természetesen jöhetnek a hozzászólások. Most viszont egy picit zenélünk, ha bármilyen közlekedési infotok van, akkor az pedig jöhet, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Az egykori nagy sikerű Hertz felvétel pedig így szól, újra gondolva a Purple Disco Machine-től. Ez a

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a Fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Az edzőtermegépeknek hatalmas előnyük van. Kontrollált körülmények között tudunk velük dolgozni. Különösen kezdőknek lehetnek hasznosak, mert segítenek megtanulni egy-egy mozgásmintát, és könnyebb velük megfelelően adagolni a terhelést. De a gépek nem csak a kezdőknek valók. Haladó sportolók számára is kiváló eszközök lehetnek, például egy adott izomcsoport célzott terhelésére. A lényeg nem az, hogy gépen vagy szabadsúlyjal edzünk, hanem az, hogy tudjuk mit és miért csinálunk, és megfelelő legyen a technikánk, és fokozatosan fejlődjünk. Ehhez kérhetjük szakemberek segítségét.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Újabb letartóztatások az NK ügyben. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Ausztria vitatja a paksi fenékküszöb ügyét. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Egy hónapra letartóztatták Fási Ádám feleségét az NK ügyben. A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelt el a kényszerintézkedést. Ugyancsak letartóztatták annak a cégnek a tulajdonosát és vezetőjét is, amely több mint 80 millió forintos támogatást kapott egy dokumentumfilm elkészítésére. A gyanú szerint a támogatással úgy számoltak el, hogy a film első részei az elszámolás idején nem készültek el, ez pedig fiktív számlákkal igazolhatták. Tanúsítottakat bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés nem jogerős, mindketten fellebbeztek. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik az elmúlt évben fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá, élhetőbbé és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet elektronikusan benyújtani a KTI felületén. Az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásba. Magyar Péter szerint Ausztria bepanaszolt a Magyarországot Brüsszelben a paksi fenékküszöb építése miatt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, jelenleg a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. A nyári rekord alacsony dunai vízállás miatt korábban felmerült az erőmű leállásának veszélye, mert a hűtéshez szükséges vízmennyiséget egyre nehezebben tudták biztosítani. A kormány ezért augusztusban döntött a dunai fenékküszöb megépítéséről. Egy osztrák minisztérium közlése szerint ugyanakkor hivatalos panaszt nem tettek, de az Európai Bizottság és a Duna régió stratégiájában résztvevő országok kapcsolatban állnak a magyar féllel. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák. A törvényszék indoklása szerint az ügy nem tartozik a hatáskörébe, mert az európai békekeret keretében hozott döntés közvetlenül kapcsolódik az unió közös kül- és biztonságpolitikájához. A keresetet ezért érdemben nem vizsgálták.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 364, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 313 forintos áron jegyezte a bank. Hétvégén hosszabb, naposabb időszakokra számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható, a hőmérséklet 19-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 6 perc múlva pontosan 3:48, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és természetesen balesetmentes közlekedést. Laci már a stúdióban egy jó kis fertőtlenítővel.
2: Így van, Mara imádja, jó reggelt,
3: későglom, sziasztok. Lettem. Nem, azért, mert én felkészültem, nem véletlenül volt ide bekészítve, hogy én akartam már neked adni, hogy el ne felejtsd róla.
1: Adjad neki még egyszer.
3: Itt van a izé,
2: figyelj, inkább kétszer, mint egyszer sem. Nagyon jó.
3: Mosakodjunk közösen be, igen, így.
2: És akkor tudod, mi a jó benne? Utána így fogod, így a tenyeredet összeszorítod, és akkor beleszagolsz. És utána hihetetlen jó kedved lesz.
3: Értem már, miért használod ennyire.
2: Meg az orrodat is tisztítsa.
3: Azt is megfejtettem, ez nem romlott.
2: Ha jól a reklámban.
3: Tehát hogy? Ez nem romlott, csak folyékony állapotú.
2: Igen.
3: Tehát szerintem ezt ugye a spriss verzióba kellene tenni.
2: Aha, tehát amikor a tej is megsavanyodik, és ilyen akármilyen lesz a teteje, az nem romlott, az már tejföl. Tehát de így szoktad a boltba eladni a rossz termékeket is, ugye, meg kefir,
3: nem
2: meg
3: stb. De én azt gondolom, hogy szerintem ez csak folyékony állapot.
1: Elnézést kérek a hallgatóktól ezért a közjáték.
3: Nekem van az autóban, amúgy nagyon fontos információ, tehát van az autóban egy ilyen kézfertőtlenítő.
1: Ez valami fontos információ.
3: Akkor vásároltam, amikor a COVID volt, de nem fogyott el, mert inkább mindig kezet mostam, ahol tudtam.
2: Parádésan jót tesz, amikor 60-70 fok van a kocsiban a melegbe.
1: Igen. 5 éve volt a COVID.
2: Igen, és ez képes felrobbanni utána a kocsitban. Nem úgy, hanem hogy kinyomja a kupakot, meg ilyesmi.
3: De nem nyomtak,
2: kitágul.
3: Nem, tökéletes állapotban van. Egyetlen egy hibája van amúgy, hogy még mindig érzed ezt az alkoholos történetet benne, viszont ahogy így összekened a kezedbe, utána így ragad.
2: De, persze.
3: Már nem olyan. Tehát én azért mondom, hogy az romlott, ez nem.
2: Ez is ragad. Amúgy csak szólok.
3: Hát annyira intenzíven
2: egy idő után
3: nem.
2: Ragad.
3: Jó, mert
1: kedves hallgatóim, továbbra is elnézést kérek mindenkitől, mind a saját, mint a magam nevében.
2: Az a vicc, hogy Norbi most olyan, mint annak idején az időjárás és vízállás jelentés volt. Kedves hallgatóink, a Tisza cigánnál árad, máshol apad. Hajóvonták találkozása tilos.
1: No, kérem szépen, egy picit közlekedjünk, mert hogy azért itt vannak problémák, Laci, nem tudom, mennyire hallgattál minket befelé jövet, hogy Nyíregyházan a Valenta autónál, ugye ott a Tiszavasvárin teljes út zár van.
2: Tegyük már tisztába.
1: De várja, feltalálták magukat az autósok.
2: Igen, ott a kerékpárút.
1: Igen.
2: Tudom, már nekem is jelezték. De hogy az a kérdés, hogy...
1: Zárjuk le azt is.
2: Igen. Most akkor egy kérdésem van. Egy, aki ott lakik, hogy menjen be? Mert van, aki ott lakik. Bármilyen hihetetlen. Vagy ott dolgozik. Tehát...
1: De hát gondolom, őket a másik oldalról beengedik.
2: Nem engedik. Hát hogy menjen át a másik oldalról? Ugorja át?
1: Nem. Hát körbe megy a nyugati.
2: De ott is le van zárva a másik oldalon.
3: Van.
2: És ő középen lakik. Hogy tud hazamenni?
1: Hát jó, oké, akkor ő menjen, nyilván akkor nem tudom.
2: Na látod, ez az, mert nekem pont egy olyan ismerős hívott, mert ugye sok panasz érkezett, hogy van, aki ott megy, aki meg azt mondta, hogy oké, de én meg ott lakom. Tehát nem tudok másképp bemenni. Vagy
1: milyen
2: hogy
1: nyugodtak lehetnek az esték most ott, nem? Nincs semmi, néma, csend, végre oda költöztem.
2: Viszont akkor most a másik kérdés. Nem a körforgalomtól van lezárva, hanem még a Tiszavasvárúton lehet menni ezek szerint a Valenta autóig tovább?
1: Odáig. Tehát pont a Valenta autó után, egy mit tudom én, egy 100 méterrel, utána van lezárva. Nem mert sem, arra?
2: Mert ez sem, nem voltam még, de ez sem volt tiszta sokaknak, hogy akkor most a körforgalomnál ők hogy mennek tovább. De akkor ők tovább mehetnek, mert a tábla meg azt jelzi, hogy majd le lesz zárva.
1: A körforgalomtól még tovább tudnak menni a Valenta autóig, és utána van egy ilyen lezárás.
2: Jó.
1: És onnantól szűnik meg, mert hogy ugye 4 méter mélyen mennek le, tehát nem tudom, valami csőt, vagy valamit még oda lefektetnek, és ugye arra
2: 4-es metró építés zajlik egyébként.
1: Nem, ez már a 6-os lesz. 6-os lesz, Tiszavasvári út, Kertváros.
2: Nekünk ez ilyen régi álmunk egyébként Gabival, ezt évek óta szajkózzuk, hogy milyen lenne Nyíregyházán lenne metró. Tehát, hogy micsoda komoly megállók lennének, tehát így elindul.
1: Búzatér.
2: És így indulna. Figyelem, az ajtók záródnak, búzatér állomás. Stadion megálló.
1: Tehát, hogy bocsánat, túlmentünk.
2: Nagyjából ennyi lenne a távolság, a következő. És akkor így lehetne menni.
1: Igen, mondjuk azt nem tudom, hogy... Figyelj, gyorsan eljutnánk Ából B-be.
2: Hát lehet, mert... hogy a metró eleje már a stadionnál állna, a vége meg még
1: a búzatére.
2: Megkérjük kedves utasainkat, a metrón belül sétáljanak át az elejéből a végébe, és már egy másik megállóban vannak. Igen, amúgy nekünk igen. Régi álmunk volt Gabival, hogy az is, hogy Forma 1-es futamot hozunk majd.
1: Nyíregyházára?
2: Például, igen. Már kijelöltük az útvonalat is. Már az meg volt, hogy a Box utca a régi stúdiónknál lett volna.
1: A Szarvas utcán?
2: A Szarvas utcán, mert ott pont van az a kis parkoló.
1: kis beugró.
2: Az a beugró, az nekünk pont tökéletes lett volna a Box utcára. Tehát, hogy oda bemennek. És mi történt? Pár évvel később Nyíregyházára hozták a Rally EB több futamát is, és volt egy belvárosi szakasz, ahol majdnem ugyanazt a nyomvonalat, amit mi kitaláltunk, csak mi beletettük volna a Tiszavasvárúti felüljárót, hogy legyen alagútunk, mint Monakóba. Tehát, hogy az is, csak azt nem tudtuk megoldani, hogy ott akkor hogy jöjjenek vissza. Na mindegy, de hogy akkor megcsinálták az EB futamot, és baromi jól nézett ki, amikor fedélzeti kamerából azt láttad, hogy ott kanyarognak a templom környékén.
1: Figyelj,
2: akkor
1: ezt mantrázzuk már befelé, hát ha egyszer tényleg eljutunk odáig, mert akkor én viszont úgy érezhetem magamat ott az országzászlón, mint Monakóba, vagy kiállok a teraszra,
2: így van,
1: azt nézem.
2: És kiadod az erkélyedet, jó azt, pénzért. Igen. Jönnének majd igen. A celebek.
1: Először, ami az országzászlóra néz, utána
2: Kardashian, Kim Kardashian már kibérelte a teraszt, már most nem tudok, de a szomszédnak az erkélyét még esetleg.
1: Igen, azt is én adom ki.
2: Igen, értelem, mindenki erkélyt akar bérelni.
1: Igen. De szóval, egyébként szóval a visszatérve... nagyfutam, ugye ami volt annó a pesti belvárosban, az igen. Nem tudom, mennyire van meg
2: igen,
1: neked.
2: Megvan,
1: amikor
2: megvan,
1: a Forma 1-es autóval mentek. Ott volt még a Baumgartner,
2: meg mindennel.
1: Igen, a Baumgartner, Verstappen is volt. Egy olyat, amúgy simán el tudnék itt képzelni.
2: Uh-huh. Nagyon parád. És egyébként Debrecenben is volt ilyen. Tehát ott is meg lehetett csinálni. Ha jól emlékszem, Miskolcon meg a salakmotorpályán volt. Ott köröztek körbe-körbe az autók, meg a rallisok. Tehát, hogy lehet ilyeneket csinálni. Ugye,
3: már
2: a rákattam
3: közben. Én már közben egyébként inkább használom ezt a kézfertőtlenítőt.
2: És milyen jó kedve lett azóta, amióta szagolgatja.
1: Azóta szibogatja, hogy hozzá tudja szólni.
2: Nem tudom egyébként ott mi a megoldás, visszatérve a Tiszavasvárútra, ha ez a probléma, hogy akkor nyilván nem a kerékpárúton kell közlekedni, mert az meg nem arra van kitalálva. Nem tudom. Én is ott lakik, mondtam, annak meg ez egy...
1: Én is ezt mondtam, hogy nyilván azért ne ott közlekedjenek, mert hogy az a gyalogosokra és a kerékpárosokra lett kitalálva. Tehát valószínűleg nincs olyan mélyen az aszfalt.
2: Megvan. Na. Cseréljék fel. Tehát a biciklis elfér most ott a rendes főúton, ahol fel van fúrva, legfeljebb kikerüli a bójákat,
1: igen.
2: Ő menjen ott az autós, meg menjen a kerékpárúton.
1: Nagyon jó.
2: És vagy akkor így nem veszélyeztetik egymást.
1: Ezt is megfejtettük.
2: Igen.
1: No, kérem szépen.
2: A gyalogos meg ott lent a susnyásba, valahol van ott még lent ilyen gödör, meg mindenféle. De nehéz egyébként most ott valóban. Hát kitartást azoknak.
1: Október elejéig kellett egyébként így kibírni, van. És utána visszakapják ezt a szakaszt. No de! Kint van a témánk a Facebook oldalunkon, ugye ma is gazdára talál egy páros Cinema City Magyarország mozijegy, és hát arra vagyunk kíváncsi, Laci, ma reggel a hallgatóktól, hogy...
3: Ha át kellene nevezned magad a pólót színére és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának téged?
2: Kékszőlő. És még nem is lenne rossz.
1: Amúgy ez tényleg nem rossz.
2: Most tényleg véletlenül jött így ki, mert kék pólóban vagyok, és egyébként egy kék szőlő volt a jelem.
3: Ez jó.
2: És mindig lovat akartam. Mármint, hogy ló szerettem volna lenni, hogy az legyen a jelem.
3: Ja, értem.
2: Nem én akartam nyeríteni. Csak, hogy az legyen a jelem.
1: És szerintem a lovakba most nem menjünk bele, mert igen. Hát téged is visszaviszlek.
2: Mennék a tesóthoz, aztán megpatkolna. Tehát így, mert egyébként Kovács a tesója. Tehát, hogy ez kék szőlő. Úgyhogy abszolút
3: ez klassz.
1: Ez jó.
3: Norbi igen. Fekete gerebje.
2: Ez volt az indián nevem.
3: Norbi fekete gerebje, én fekete tulipán. Tehát,
2: hát azt tudod, hogy egy film volt annak idején, a fekete tulipán. Bizony, Franciaországban játszódik, azt hiszem talán a forradalom idején, vagy valahogy úgy. És fekete tulipán, aki egy pozitív hős, és egy olyan, mint Zorro. Tehát, hogy megmenti a
3: hát
2: népet.
3: Ennyi. Köszönöm
1: viszont
3: szépen.
1: Egyébként Levi barátom is írt nekünk közben, hogy ő neki egy kék kesztyű volt a jele az óvodában, és ma kivételesen kék pólóban is van egyébként. Uh-huh. Úgyhogy azt mondta, hogy nála a reinkarnáció dolgozik, hogy valahogy ez mindig utaléri.
2: Hát ő kapus lesz az indián csapatunkban.
1: Igen.
2: A fekete tulipán lesz a játékvezető, ha már feketébe. Fekete gerebje meg a söprögető ott hátul. Tehát mindenkit letakarod.
1: Mariannak csiga volt, és fehérben van, tehát ő a fehér csiga.
2: Fehér csiga. Nagyon jó.
1: És már nagyon jó kitaláltuk, hogy a rendezvényeken, ugye amikor visszük magunkkal a walkie-talkit, akkor így fogunk jelentkezni, hogy fekete gerebje hívja fehér csigát, fehér csiga jelentkez.
2: És akkor mindenki, figyelj már, én mi vagyok? Emlékszem még rá engem, hogy kell hívni, mert már nem emlékszem.
1: Igen.
2: Ki a fehér csiga? Szóljál már Mariannak, csak nem jut eszembe, mi az? Szép lenne.
1: Na, úgyhogy ezzel foglalkozunk a mai reggelen. Tudod, gyerkőcöknek nálad?
2: Körte. Sárga. Körte. Hát nyilván a körte volt. És mi nagyon praktikusak voltunk, mert amikor az első gyerek kifutott az oviból, a másik meg kezdte az ovit, akkor kértük az óvónéniket, hogy maradhatna a körte a kicsinek is. Nem kéne áthímezni egy csomó minden a párnahúzatot, meg az összes többit, rajta volt ez a matrica, meg a szekrény is ugyanaz, már megszokjuk. Apuka kedvéért muszáj, mert egyébként mi képesek vagyunk más szekrényébe, ki vagy bepakolni. pakolni az oviba. Tehát,
1: egyébként ezzel mennyit mellé lehetett lőni mindig?
2: Azzal?
1: Igen.
2: És azt nem értem a mai napig, majd egyszer elmondja nekem az az óvónéni, aki nagyon aranyos volt és gondozta a gyerkőcöket, hogy honnan tudta, hogy ma apuka csinálta meg a gyerek haját és nem anyuka. Tehát, hogy ő ránézett és mindig ez volt, hogy anyának ma korán kellett menni. Igen, mert hát látom, hogy apa csinálta a haját, de miből jött rá? Tehát szerintem ugyanúgy állt, mint amikor az anyuka csinálta, állítólag nem, de szerintem igen. Tehát én próbáltam úgy összerakni, néztem a YouTube-on voltak ilyen trükkök, hogy porszívós trükk, hogy felszívod a gyerek haját, meg ráteszed a hajgumit, meg ilyesmi, de mindig így egy-két szál így össze-vissza állt, meg nem sikerült mindig középre tenni a csulit. Lehet, hogy ez volt a baj, hogy kicsit úgy oldalra,
3: biztos,
2: hogy
3: nehéz
1: lehet, hogy amikor már a fülénél volt, akkor már feltűnő volt.
2: De az új dizájn.
3: És Laci arra is azt mondta, hogy szerintem ugyanúgy.
2: Igen.
1: Nekem nincs vele probléma.
2: Tök aranyos volt, mert az óvónéni mindig azzal kezdte ilyenkor, hogy fogta, kibontotta a gyerek haját és összerakta rendesen. És szerintem pont ugyanúgy nézett ki, mint előtte.
3: Akkor nem értem,
1: ez igazából volt meg. Laci csinálta jól, megdolgoztatta a pénzért.
2: Így van.
1: Foglalkozzon már a gyerekkel.
3: De nem, mert így Lacit dolgoztatták meg, mert mindegy lett volna, hogyha a gyereket beviszi úgy, és azt mondja az óvónének, itt a haja,
1: másnap
3: csináld
1: már
3: meg.
2: Itt a haja, itt meg a gyerek. Rakjál rá, amilyet akarsz, mint a Lego figuránál. Ma a szőke gyereket szeretnék, ha nem baj, jó? Egyébként volt szőke parókánk, mert akkor volt a Mánia, ez a Hannah Montana film, és igen, és ugye a Hannah Montanában parókája van Miley Cyrusnak,
3: igen.
2: Ugye úgy szerepel a filmben, és abban az időben árultak, kimondottan ilyen Hannah Montana szettet, tehát fésű, tükör, meg paróka,
1: Jézus.
2: És hát a gyereknek is volt paróka. Hozzáteszem, egyszer még én is felpróbáltam, nagyon jól állt, szakállal a szőke hosszú haj, tehát ilyen, úgy néztem ki, mint az egyik ilyen Euró zenei fesztivál győztese. Ki volt az? Conchita? Azt hiszem ő
1: Conchita
2: volt.
1: Conchita Wurst?
2: Igen, ő igen. Volt ilyen szakállas, hosszúhajú és férfi. De nőnek tűnt.
1: Igen. No, kérem szépen, tehát a Facebookon a témán kint van, ha át kellene nevezned magad a pólót színére és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának? Jó, na ezt lehet nekünk megírni, és egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet fogunk majd kisorsolni, méghozzá 10 óra előtt. A kedvencek pedig jönnek, utána pedig friss hírek, információk, és utána pedig jövünk vissza. Billie Eilish, Bad Guy. Jó reggelt!

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Egy perc múlva pontosan 8 óra, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, szét is nézünk Debrecen útjain, aki pedig ebben segít nekünk, ön nem más, mint Horváth László közlekedési tudósítónk. Szia, Laci!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát verőfényes napsütésben autózunk, de óriási a forgalom a város egész területén. Szinte lépésbe lehet közlekedni, és itt, ha említse meg a Mikepérsi út bevezető szakaszát, illetve a 33-as számú Hortobágyról érkező szinte 3-4 lámpaváltás után tudunk közlekedni. De ugyanezt el tudom mondani a belváros közlekedéséről is, különösen ott, ahol iskolák vannak, a Szent Anna utcát, a Kossuth utcát említeném. Tehát én azt mondom, hogy kitartó figyelmet, türelmet kérek, és balesetmentes közlekedés mindenki számára.
2: Köszönjük szépen, Laci!
0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben. Felújítják az Attila téri szervizutat városunkban. Háromnapos városnapi programsorozat lesz Hajdúböszörményben. Már is itt vannak a részletek. Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben, majd oszlopnak ütközött a Tócos kertben, közölte a rendőrség. A sofőr szeptember 8-án korán este a Kisegyesi út irányába haladt, bizonytalanul cikázva vezetett, ezért egy másik autós értesítette a hatóságokat. A bejelentő folyamatosan jelezte a járőröknek az autó helyzetét. A jármű végül a Derék utcánál egy villanyoszlopnak csapódott. A rendőrök a helyszínen intézkedtek, az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, és a gyanú szerint a férfi több gyógyszert is bevett vezetés előtt. Mentőkórházba szállították, ellene eljárás indult. Útfelújítás kezdődött Debrecenben az Attila téren. A munkálatok a Hajnal és a Baross utca között húzódó, mintegy 120 méter hosszú szervízutat érintik. Bár az útszakasz szervízútként tartják számon, a városrészben fontos átkötő útként működik, ezért jelentős forgalmat bonyolít le. A felújítás során elsőként a szegélyköveket cserélik ki, valamint a közműveket is szintbe helyezik, ezt követően pedig új aszfalt réteget kap az út. A közlekedés biztonságát egy forgalom csillapító sziget is javítja majd. A beruházás Debrecen kormányzat a saját forrásból finanszírozza. Háromnapos városnapi program sorozattal készül Hajdúböszörmény szeptember 11-e és 13-a között. A település hivatalos városnapján arra emlékeznek, hogy Báthori Gábor erdélyi fejedelem 1609-ben kiállított váradi cserelevele nyomán települhettek át a Hajdúböszörménybe. A programok pénteken koszorúzással kezdődnek Bocska István szobránál, ahol ünnepi beszéd és diákok műsora is várja az érdeklődőket. Szombaton a Hajdúsági Galériában nyílik kiállítás Hajdúböszörmény művészeti hagyományairól. Vasárnap a testvérvárosi sétányon tartanak megemlékezést, majd ünnepi képviselőtestületi ülés zárja a városnapi eseményeket. Az akkumulátor gyárak munkavédelmi vizsgálatát kéri a Liga Vas és Fémipari Szövetség. A szakszervezet az Országos Munkavédelmi Bizottságnak írt levelet, miután egy iváncsai akkumulátorgyárat súlyos munkavédelmi bírsággal sújtották, és a dolgozók is jelzéseket tettek. A Liga azt szeretné, ha a vizsgálóbizottság alakulna a munkaadó és munkavállalói oldal bevonásával. A szövetség szerint nem csak a balesetek, hanem az egészségkárosító kockázatokat is át kell tekinteni. A közlemény szerint a veszélyes anyagok jelenléte és a korábbi hatósági tapasztalatok is indokolttá teszik az akkumulátoripari üzemek átfogó ellenőrzését. Zajjal járó villamos pályakarbantartási munkákat végeznek Debrecenben a Petőfi téren a nagyállomás előtt. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a munkálatok szeptember 21-ig tartanak, és éjszakánként este 10 óra és reggel 6 óra között dolgoznak a szakemberek. A karbantartás célja a villamos pálya állapotának javítása, ugyanakkor a munkavégzés zajhatással járhat a környéken élők és az arra közlekedők számára. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az érintett időszakban. A munkák a nagyállomás előtti szakaszt érintik, ezért érdemes a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedni. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Folytatásban sokfelé lesz élénk, a délnyugati, majd a nyugati a szél, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. This is

0: uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra és 15 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Dankó Laci továbbra is a stúdióban.
2: És DJ Balú is.
1: És Mara is.
3: De rossz, én csak Mara vagyok.
2: Ja, tényleg nem, és Mara is, nem és, és nincs a nevébe.
1: Igen, Mara.
3: És Mara.
2: Így van.
1: Így van.
2: No, találtatok érdekes témát.
1: Így van, de előtte egy kicsit közlekedünk, mert hogy az is nagyon fontos, ugyanis Debrecenben jelen pillanatban tudjuk, hogy a Diószegi úton erősebb a forgalom, valamint az Egyetem Sugárúton, és ezt köszönjük szépen Attilának, hogy megírta nekünk, valamint van még egy nagyon fontos információ, ezt pedig nem győzzük hangsúlyozni, hogy Nyíregyháza és Nagykálló között ugye jelen pillanatban jelzőlámpás irányítás van, és még ezen felül van 2 darab telelés is, hiszen elkezdték a buszmegállónak a kiépítését, így terelése kell, hogy számoljunk. És a témánk is adott, ugye a Facebook oldalunkon már kint van, arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogyha át kellene nevezned magadat, jelen pillanatban a póló színe és az óvodai jelet szerint, akkor hogyan hívnának? Na ezt is megírhatjátok nekünk, hiszen azok között, akik kommentelnek, ki fogunk sorsolni majd egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. És most egy picit ugrunk egyébként, mert hogy itt az óvodai jelekről volt szó, de most irány az iskola. Mert hogy egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svédasztalos iskolai étkezést. Uh-huh. Erről nem tudom, Laci, te mennyire hallottál?
2: Igen, hallottam, és hogy nagyon pozitív volt a visszajelzés.
1: És van.
2: A gyerekek részéről is, meg a iskolák részéről is, hogy kevesebb a maradék, többet esznek a gyerekek, jobb a koszt, szóval igen.
1: Igen.
2: Én eddig csak jó híreket hallottam.
1: Szerintem
2: erről.
1: Mi még a régi kor gyermekei vagyunk, Mara.
3: Hát én mindenféleképpen én nem tudom, nyilván itt a pazarlást értem, hogy azt akarják ezzel megszüntetni, és valóban annak semmi értelme nincsen, hogy maga elé veszi a gyerek, és utána azzal a lendülettel az kerül majd a...
2: Így van.
3: A semmibe, a süllyesztőbe, tehát tényleg nincs értelme, de azt nem gondolom, hogy attól jobb lesz a kaja, mert hogy magának fog szedni. Annyit lehet elérni, hogy maximum nem eszik.
1: Igen, mert neki. Hogy ugye igen. Azért próbálják, és
2: vagy más teszik.
1: És rengeteg iskolában például átütő sikert aratott az élelmiszer pazarlás drasztikus csökkentése, és nagyjából a menzákon, mivel ugye saját magunknak tudnak szedni a gyerkőcök, ezért 20%-os növekedést is tapasztaltak akár, hogy ugye jobban érdekli a gyereket az, hogy akkor mit tehet a menzán. Mert így hogy van. Nem az van, hogy kiszedi neki a konyhás néni, a jó kis tejbegríz.
2: Uh-huh. De szerettem.
1: Imádom. Az a tejbegríz.
2: A paradicsomos káposzta főzelék. De jó volt. Fasírtal.
1: Akkor mi ez?
3: Grízes tészta.
2: Az is.
1: A gyümölcsmártásos húsos sztori.
3: Nem szeretem a megyszózt. Megyszóz
2: ilyen darált hússal.
3: Az
2: mindig csak a menzán volt.
1: Én azóta se láttam olyat sehol egyébként. Nincs egy étterem, ahol az lenne a napi menü.
2: És a fánk boszorkány habbal.
1: Nálunk, ez nekem kimaradt.
2: Nálunk, én meg még régebbi rendszerben vagyok, mint ti. Tehát nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt. Tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
3: nekünk is volt.
2: Vagy volt hal. Rántott halat kaptunk például péntekenként.
3: Az, és az mindig is... szálkamentes volt.
2: Igen,
3: amúgy.
2: Igen.
3: Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes rántott hal volt, és finom.
2: Igen.
3: Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajtal sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az nagy
1: luxi.
3: Dolog.
1: Igen.
3: És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, az
2: makaróni. Na az tényleg, az
3: és
2: parádés volt.
3: Ezt mai napig csinálom otthon, ilyen otthoni verzióban, de ugyanazt a feelinget adja uh-huh. nekem.
1: Ahogy, finom főzelék.
3: Azt nem szerettem.
2: Az nem volt rossz, viszont amit én nagyon szerettem, és a végére nagyon megutáltam, az a rakott karfiol, mert minden héten volt.
1: Amúgy
2: én nem tudom, szerintem valaki a beszállítók közül karfiolt
1: leves.
2: Igen, de hogy annyiszor volt a rakott karfiolnak minden változata, de mind ugyanolyan ízű volt, hogy idő után meguntam, bár a múltkor ettem, és már azt mondtam, hogy nem rossz. De hogy nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni?
1: Nézd már rám, szerinted jól sikerült.
2: Hát nálunk mindig, amikor tudtuk, hogy olyan kaja van, ránéztünk, lebencsleves mondjuk, azt is nagyon szerettük. Tehát ilyen valami, és akkor Csókolom, Marika néni, hogy tetszik lenni? Tehát ha már így nyitottál a konyhás néni felé, akkor már mindig valahogy egy lapáttal még jutott rá. Pluszban már extra adagot kaptál.
1: Figyelj, tehát, én egy hónapig trükköztem, azt amikor elkezdtem egy hónap után gömbölyedni, utána rájöttek, hogy jóval adjuk neki.
2: Miért nem jut már a többi gyereknek? Ezt nem értjük.
1: Nem, de hogyha most mi is ebben a rendszerben lennénk most jelen pillanatban, akkor ez nekünk jó lenne, vagy nem lenne jó? Hogy mondjuk saját magunk tudjuk beosztani azt, hogy mennyit szedünk. Mert ugye nyilván volt egy adag, amit a konyhás néni kimért,
2: hát aminek függ. Akár... Ha mögötted állok sorba, az nekem nem lenne jó.
1: Aha. Jó, igen.
2: Igen.
1: Ha... Személyeskedés 8-19.
2: Hát most mondtad, hogy repetáztál többször, de hogy szerintem egyébként jó lenne, mert van nagyon sok esetben, hogy a szülő befizeti a kajára a pénzt, abban a hiszemben engedi el a gyereket, hogy már pedig ő ott eszik, és akkor kiderül hónapokkal később, hogy a gyerek egyébként nem hajlandó semmi. Megenni a menzáskaját, nem eszi meg, kidobják, pazarlás, a gyereknek sem jó, ahelyett, hogy akkor a szülő azt mondaná, hogy jó, akkor csomagolok, vagy valami. Vagy akkor máshonnan rendel kaját, vagy visz és magának melegít, mert ilyen is van, hogy vihetsz magaddal ebédet, több helyen láttam már iskolában, és akkor egy mikrót kiraknak, abban megmelegíti a gyerek, és a többiekkel együtt kajázik, mert nyilván az meg egy társasági dolog. Igen. Is, hogy tesi óra előtt milyen jó egy finom főzelék, nem? Oh. És akkor utána erre van 5 percet, hogy megedd, mert valahogy mindig úgy volt a futás nekünk, és akkor utána mentünk vissza tesi órára. Hát a legrosszabb volt, olyankor kötelet mászni. Tehát ez a... Minden még tele a pocakot.
1: Nekem ez sem volt problémám, nyugi, nekem nem kellett az sem.
2: Letépted a kötelet mentről?
3: Nem, csak
2: így.
3: Megette a kötelet.
2: Ja? Melyik az a játék, ez a Pac-Man, vagy melyik az a kis, és akkor bekapja így, ami felfelé végig, megette a kötelet.
1: Jó lesz ez.
2: Közös kollégánk, annak idén Kővári Jani, neki az anyukája konyhás néni volt, és nagyon szerettük, mert akkor nekünk osztálytársunk volt. Nagyon jó volt, hogy ha ő volt, akkor mindig extrát kaptunk. Janinak meg mindig tele volt a köpenye, mert akkor mi volt kötelező köpenyhordás, kenyérrel. És ő egész nap lement, és ezek a friss kenyér, ami fel volt szeletelve, lement oda a részhez, ahol az ebédlő volt, teletömte a zsebét kenyérrel, és ő napközben azt gyeszegette. Tehát így folyamatosan, órán kívül, stb. Nagyon sok hasznos dolgot tanultam Janitól, például hogyan kell sűrített tejet inni technika órán, tubusból, mint jó, az űrhajósok. A csok is, ugye? Hogy az milyen jó, meg nekem azt mondta, hogy tejpor, és azért olyan az orra alatt. Egyébként az is finom volt.
1: Vannak egyébként hátrányai is ennek az új rendszernek, ugyanis rengeteg szülő panaszkodik például arra, hogy későn érkeznek a gyerkőcök, ezért nem mindig marad nekik étel, mert hogy a nagyon népszerű ételeket elkapkodják, és mivel ugye saját magad szedhetsz, ezért senki nem ellenőrzi azt, hogy te visszamész esetleg még egyszer szedni magadnak.
2: Mondjuk ez viszont igen, erre nem gondolom. Gondoltam, hogy ez így.
1: Tehát ebből a szempontból ugye ezért a szülők panaszkodnak, és volt olyan, hogy valakinek már csak virsli jutott, meg egy kis csoki puding. Hát mondjuk azért a csoki puding miatt ugye, nem nagyon panaszkodnék.
2: Extra. Tehát mivel kéri a virslit? Eddig mustárra, meg ketchupra lett, most már csoki pudinga.
1: Tehát, hogy ez a hátránya ennek, tehát, hogy elfogy az étel, viszont szakértők szerint egyébként a gyerekeknek az önálló választás, ugye itt a táplálkozási szempontból kockázatos lehet, ugyanis ezzel
2: egyoldalú lesz.
1: Nem kiegyensúlyozott, amit ők megkapnak. Igen. Ételt, mert hogy előtte ugye ki volt mérve, egy gyereknek ennyi, hát mondjuk azért az a mérés, azt megnézném, amikor a néni belenyúlt, mi ez a merőkanállal azt oda csapta, az milyen mérési technika lehetett.
2: De mondjuk ez tényleg érdekes, hogy erre nem gondoltunk, hogy lehet, hogy ha nem is megy repetázni, de mondjuk színültig rakja úgy a tányérját, mint az all-inclusive szállodában a kelet-európai turista.
3: Igen.
2: Ki van fizetve? Hát akkor nehogy már a spagettire ne rakjak rá egy kis kagylót, meg utána hozzá egy kis csoki szószt. Mert
1: igen,
2: hát
1: tehát
2: van.
1: Ugye itt ez a fő probléma, hogy arra oda kell figyelni, hogy ez nem egy ilyen all-inclusive egyél, amennyi belét
2: fér. És pótoljuk. Mert egy idő igen. után elfogy.
1: Így van. Tehát, hogy ez a legnagyobb problémája jelen pillanatban ezeknek az...
2: Akkor ezt most hogy kell elképzelni? Hát igen, negyedik óra után mondjuk már megnyit a konyha, és akkor ott állnak, a startpisztoly eldördül, és akkor mindenki futásban, amíg még van.
3: És akkor szednek?
2: Hát nem, hanem nem tudom. Vagy akkor mindenki kihasználja az alkalmat, hogy még jusson neki kaja. Mert tudja, gondolom, a menüt, hogy mi lesz aznap. És hogyha valami ilyen extra kaja van, tehát rántott saj, sült krumpli, valamit minden gyerek imád, vagy makaróni, vagy spagetti, na abban a másodpercben biztos, hogy pillanatok alatt elfogy.
1: Nálunk például az iskolában, ugye ahol én dolgozom, másodállásban, ott ki van előre rakva kettő darab étel, tehát hogy ugye kettő közül tudsz választani, és
2: meg leves van, meg második.
1: Nem. Hát főételből is kettő van. Tehát van leves, meg van kétféle.
2: Luxi iskolában dolgozol.
1: Van kétféle főétel, és ugye mindegyikből ki van rakva egy ilyen mintadag, hogy ennek hogy kell kinéznie. Tehát mondjuk, ha mondjuk van kint, mit tudom én, pörkölt rizs, meg mondjuk
2: hogy
1: rántott hús. Hát nem is az, hogy valószínűleg az is benne van, hogy nagyjából hogy kellene kinézni, hogy nem egy pupos tányért kell szedned.
2: Ezt akartam mondani, vagy hogy a pörköltre ne tegyél rántott húst.
1: Például. De most itt Mara látja is a fotót, hogy nagyjából előre elkészítik azt, hogy hogyan kell kinézni az adott ételnek. Tehát mondjuk a paprikás rumplira nem rakod rá a rántott húst.
2: Hát mondjuk ez szerintem egy nálunk már ez alap. Nyilván egy másodikosnál még nem biztos, hogy igen. Tudja, hogy mit mivel. És honnan tudod, hogy esetleg nem valami gasztro, hiper-szuper gyerek lesz, és a rántott húshoz hozzáteszi
3: a paprikás krumplit. És a milánói sertésbordával mi a szituáció?
1: Hát mondjuk olyat az nincs az iskolában.
3: De hogyha a
2: pont
3: gyerek,
2: ezért, ne zavarja össze.
3: De igen. Hogyha a gyerek éppen ismeri azt a kaját, és van spagetti, van rántott hús, és ő be akarja kombózni.
2: Ez a ti iskolátoknak a
1: Nem, ez most csak egy random fotó, de egyébként nálunk is ugyanígy néz ki.
2: És mi van, hogyha csak savanyú káposztát akar enni uborka salátával?
3: Hát akkor
1: az egy igazán gurmi gyerek.
2: Az gyümölcsleves? Azt hittem, hogy azt így rá kell önteni ilyen szósz.
3: Nem, az a gyümölcsleves szerintem.
1: Én tudod, mit hiányolok?
2: Rakott krumpli gyümölcsszósszal.
1: Én tudod, mit hiányolok? Az uborka salátáról a tejföld, de ami nem baj.
2: Igen, de egyébként meg honnan tudod? Hát hányan vannak, akik teljesen más ízlése? A káposztás kockát te mivel eszed? Borssal vagy cukorral?
3: Borssal.
2: Borssal, én meg cukorral, de először borssal. Tehát először eszek egy borsos verziót, majd a második adag az meg már cukorral.
3: Jó, ugyanez a túrós tészta is.
2: Igen, azt mivel eszed? Tejföllel?
3: Én szeretem cukorral én is, de tejföllel meg szalonnával
1: mondtok
3: is.
1: Valami,
2: így van.
1: Lassan mondhatnátok valami olyat, amit én is szeretek. Jó?
2: Hát egyiket sem szereted?
1: Egyiket sem eszem. Nem.
2: Jó, akkor krumplis tészta?
1: Jó,
2: krumplis tészta, teszel-e rá tejfölt, vagy nem teszel?
1: Nem.
2: Jó, én meg teszek. Borsot teszel-e rá, vagy nem?
1: Nem.
2: Na, én meg teszek, látod? Hát ennyi.
1: Jó, na kérem szépen.
2: Tehát, hogy a kacsazsíros kenyeret mivel eszed?
1: Sóval? Nem szeretem a zsíros kenyeret, jó?
2: Következő? Sóval, hát a többség. Igen, de van, aki meg cukrot tesz rá. Tehát igen. Ilyet is hallottam már, úgyhogy lehet, hogy mindent ki kell rakni.
3: Norbi teljesen lefagyottam ugyentől.
2: Azt se szereti.
3: Látszik, hogy nem.
2: Almával, sóval, parádés.
3: Én azt vettem észre, hogy Norbi most látszott meg igazán, hogy az ereidben nem szabolcsi vér csordogál.
2: Igen.
1: Jó. No, kérem szépen, a témánk adott a Facebookon, ha át kellene nevezned magadat a pólót színére és az óvodai jeledre, akkor jelen pillanatban hogy hívnának? Rengeteg komment jött már egyébként, 187-nél járunk, és még hol a vége?
3: Valahol.
1: Igen, valahol. Jó, egyetek jót, nekem már összefolyt a nyál a számban, úgyhogy most szerintem én is elmegyek valamit harapok.
2: Egyél káposztás kockát.
1: Jó, hamarosan jövünk vissza a sportírekkel.
2: Reggelire.
1: Így van, Laci, várunk vissza. Ha van közlekedés, jó, jöhet 0620 316 3000.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sporthírekkel megyünk tovább itt a Sunshine FM-en. Kellemes, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, mi történt az elmúlt 24 órában?
3: Szaladjunk, tegnap nem néztél BL meccset.
2: Nem, de azt tudom, láttam, hogy Szoboszlai Dominik rúgott gólt.
3: Így van, és nyertek 2-1 az Atletico ellen, ő egyenlített. Na, úgyhogy hát, végül is a lényeget tudod.
2: Ez ennyi.
3: Mi is úgy néztük egyébként, vagy úgy néztem, hogy a szomszéddal végig Viberen ment az üzengetés, hogy láttad a gólt? Láttam. Nézted, néztem. De, és akkor oda-vissza. Fú, elkezdtük nézni a Barcelona Feyenoord meccset, így kölcsönösen. Igazából át is mehettünk volna a másikhoz, és nézhettük volna együtt, de sokkal jobb volt, hogy azt hiszem 2-0, 3-0, nem is tudom, hogy volt már, 2-0 volt, azt hiszem a Barcelona javára, megbeszéltük, ennek a meccsnek már vége, pedig még nagyjából az első félidő felénél tartottunk. Szakadt az eső, hozzáteszem, de hát Rafinha, amit művelt, abból biztos, hogy mém lesz. Tehát egy csellel úgy küldött el két játékost a hollandoktól, hogy azok ilyen, hát nyilván vizes volt a fű is, meg minden, de így elcsúsztak párhuzamosan. Ez ilyen szinkronúszásban, meg ilyen páros gyakorlatoknál nagyon szép lett volna, hogy tök egyszerre így elcsúsznak előtte, és gyakorlatilag onnantól a kapussal volt szembe, és be is rúgta. Úgyhogy tényleg látványosan és jól játszik a Barcelona, nagyon gólerősen, 5-1 lett ugye a vége, a Liverpool meg, hogy 2-1-re nyert az Atletico ellen, ez egy nagyon fontos győzelem volt számukra. Atlétikai világkupa döntő lesz majd Budapesten a hétvégén, rossz hír azoknak, akik mennének, hogy szombaton már nincs jegy, gyakorlatilag teltházban, péntekre és vasárnapra még akadnak jegyek, de hát szinte létező összes világsztár ott lesz Budapesten ezen a versenyen. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik az atlétikát itt a térségünkben is, hiszen Debrecen is atlétikai nagyhatalomnak számít. Ugye több versenyzővel, Kozák Lucát mindig kiemeljük például, hogy nagyszerűen teljesít, és hát Nyíregyháza is atlétikai nagyhatalom, részben az atlétikai centrumnak is köszönhetően, ahol nemzetközi versenyeket meg magyar bajnokságot rendeznek, úgyhogy sokan tervezik, hogy a régióból is felutaznak majd erre a versenyre. Hát akinek mondjuk az volt a terv, hogy szombaton megy, az már nem biztos, hogy érdemes elindulni. Igen, vagy pedig valahol feketén vesz jegyet, csak abban meg benne van a rizikó, hogy esetleg nem erre a rendezvényre, nem erre a napra, és nem is erre a kontinensre szól. Igen, volt már ilyen, hogy hamisított hegyek voltak, és aztán utána ott álltak, és mondták, hogy de hát ezt mi itt vettük, és mondták, hogy ja, csak arra az ülőhelyre eddig 8-an próbáltak bemenni. Tehát, hogy már nincs meg.
2: Kazasztánba lehet váltani.
3: Így van. Vagy Ugandába. Képzeljétek el, van egy úriember, hát megpróbálom kimondani a nevét, George Desmond Kamurashi, biztos hallottatok róla.
2: Hogyne?
3: Mert hogy ismert ember, ő az angol 9. osztályban játszik. Mármint nem a 9. B-ben, hanem a bajnokság 9. osztályában. Ez van a Premier League, meg a többi. Szerintem rosszabb. Tehát, vagy nagyjából a az a szint. Igen, de mondjuk igen, legyen az, hogy megye 3, ő ott játszik, kapus egészen pontosan, 38 éves, azt hiszem, és a csapatának a legnagyobb sztárja, imádja a közönség, egy fura figura. Hát csak most lehet, hogy el kell tőle búcsúzni, bár ő nem akar, mert kiderült, hogy meghalt az ugandai király, és ő a trónörökös. Úgyhogy...
2: Azt a mindenit.
3: Van az a film, ez az Amerikába jöttem, vagy igen, nem is tudom melyik. Na ott van az, hogy a trónörökös Amerikába megy, és aztán haza akarják csábítani valami afrikai országba. Ez szinte ugyanaz a sztori, hogy a srác megkapta, hogy ő haza akar, vagy haza kell mennie, mert ő a trónörökös. Ő megmondta, hogy én meg nem akarok. Tehát nem akarok
2: trónörökös.
3: De te nagyon király akarsz lenni. Van egy bizottság, egy 10 fős bizottság, az meg is választotta, hogy ő lesz a király. De ő nem akar. Akkor mondták, hogy jó, döntsön a végakarata az előző királynak. Hát ő pont ezt a szerencsétlent választotta. Ő a legalkalmasabb arra, hogy hazatérjen. A család meg nem akar menni, ők Londonban laknak. Nagyon jól érzik magukat. Mondták, hogy mi meg nem akarunk menni, meg nem akarok királyné lenni, meg stb. Úgyhogy megy a húzavona. Most ez a 10 fős bizottság ellátogat majd Angliába, és megpróbálják személyesen meggyőzni Kamurashi urat, hogy mégiscsak vállalja már el, hogy legyen ő a király.
4: Nem kellene kétszer mondani.
2: Nem gondolnám.
3: Nem tudom, de az jutott eszembe, hogy a magyar válogatott után, ugye Király Gábor révén, akkor így ebben a 9. osztályban angol bajnokságban is lenne egy király. Csak a szürke mockóasót majd kölcsönadja neki királyunk. De hogy azért az milyen dolog lenne már, hogy ő mégiscsak ő lenne a király, de maradna ott Angliában is védene. Tehát ennek a csapatnak hát nagyobb, szerintem a marketingesek álma.
4: Igen.
3: Hogy mit csinálnának neki, egyedi szerelést, beállna a kapuba koronával a fején, vagy valami olyan, két testőr ott áll, tudod, így megmondanák, hogy hátvédet kell igazolnunk, két belső védő kell a csapat, nem lehet, mert a király testőrei már megvannak. Tehát az sem baj, nem tudnak focizni. Vagy fordít, vagy a testőröket úgy keresnék, hogy tudsz focizni. Igen, akkor jöhetsz. Tehát, hogy ők végig ott teljesen mindegy, hogy a kapus merre jár, ők mennének vele. Tehát a gólvonalon ott állna még két ember. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. lehet, hogy meggyőzik, hogy mégiscsak a hazája érdekei azt kívánják,
1: mi szegénynek akkor így oda az álma.
2: Tudod, a kaput megközelíteni?
1: Meg mindenem.
3: Meg a családnak is, hogy hazamenjen. Igen. Tehát most tényleg a kaput felé...
2: Kaput megközelíteni? Nem ajánlom. Jó?
3: Igen. Tudja maga, ki áll a kapuba? Na. A király. Na, akkor jobb lenne, hogyha nem menne a kapu közelébe. Az ellenfeleknél ez milyen jó, nem? És mindenki a saját tér felén passzolgatna, csak át ne lépjünk. Tehát ez a... Na, képzeljétek el, volt olyan, erről jut eszembe annak idején, amikor még bundáztak a csapatok, és még így előre le volt játszva a történet, és hát döntetlen volt megjátszva, ami mind a két csapatnak alapvetően jó lett volna. Csak hát ott tébláboltak hátul, itt-ott adogatták a labdát, senki nem akart átmenni, egy tényleg egy bohózatba illő történet volt, azt hiszem talán egy Diós-Győr meccs volt még a régi szép időkben, és a játékosok mégiscsak összejött egy öngól, vagy valahogy egy találat, és a többi játékos az, hogy kellett az egyenlítés, öröm volt nézni, ahogy átugorják a labdát, és ha jobbra futott a támadó, ők balra mentek. Tehát hogy nehogy valaki, és a kapus volt a legszebb, mert azt hiszem, hogy ha jobbra ment a lövés, ő balra dőlt, ha balra ment jobbra, és a végén már csak lehasalt. Tehát ez a el ne akadjon bennem a labda, hát csak sikerült kihozni döntetlenre. Szegény edző nem tudott erről, és a mérkőzés végén csak ennyit nyilatkozott, hogy hát azt hiszem, ezt vissza kell néznem ezt a mérkőzés videóról, mert nekem néhány dolog gyanús.
2: Tudod, tényleg?
3: Igen, és így néztük, hogy tényleg, hogy neki nem tűnt fel, tehát hogy mindenki más látta, csak ő nem. Hát lehet, hogy itt a királynál is ez lenne a történet. Ma este bunda biztos, hogy nem lesz. Lesz viszont egy Stúdió Veszprém futszál mérkőzés majd. Mégpedig a futszál NB1-ben, és hát ez egy nagyon érdekes meccsnek ígérkezik olyan szempontból, hogy az első helyen áll a Veszprém, a harmadik a Nyíregyháza. A Veszprém még nem kapott ki, sőt, még pontot sem veszített az idei bajnokságban, bombaformában vannak. A Nyíregyházánál viszont két játékost kiállítottak Nyírbátorban, ők eltiltás miatt nem szerepelhetnek, Harmadi Tamás és Só Sándor, illetve Gagyi Sándor a sérülés miatt, mint kapus. Nem lehet, úgyhogy aki marad. Gyakorlatilag Lovas Norbertnek nem nagyon kell gondolkodnia, hogy kilép a pályára, mert. Te is mész. Maradt még egy cserénk. Jó, akkor még egy cserénk esetleg van. Nagyjából így küldheti pályára a csapatot. És hát a fiatal szabály szerint meg kell felelni, hogy 30 percet pályán kell töltenie egy fiatalnak, egy 21 év alattinak, vagy egy fiatal játékosnak. Na, innentől kezdve nem maradt más, mint a kapus, aki a saját nevelésű fiatal kapus, aki 2009-es születésű, úgyhogy ő lesz az, aki valószínűleg így védeni fog az egész meccsen, hatodik haszakad, mert egyrészt kapus sincs több,
2: így lesz meg a szabály.
3: Meg a fiatal szabály is megvan, mert eddig Só Sándor volt a fiatal nagy részt. Úgyhogy nem lesz egy egyszerű mérkőzés, hát most azért nagyobb összegben nem fogadnék arra, hogy a Stúdió megnyeri ezt a meccset, de innen szép győzni, hát annak idején voltak már meglepetések. Emlékezhetünk, amikor a Zalaegerszeg legyőzte a Manchestert, tehát ez a Koplárovics Béla élete gólját lőtte, azóta sem hallasz róla semmit. Tehát gyakorlatilag az az egy gól volt, amivel nyerni tudtak, tehát néha azért Dávid legyőzi Góliátot, de itt inkább az esélytelen nyugalmával játszhat majd a Stúdió a mai napon. Sajnálom, mert egyébként meg egy rangadó lett volna, hogyha nincs a két kiállítás, meg nincs a sérülés, akkor azért a Veszprémet el lehetett volna kapni, így nehezebb lesz a dolga. A Nyíregyházának 18 órakor kezdődik a meccs. A többi csapat pedig a régiónkban, a Berettyó, a Deac, ők majd holnap játszanak, tehát ezen a héten is van futszál forduló, és vannak mérkőzések, szurkolhatunk majd a régió csapatainak.
2: Köszönjük szépen, Laci, a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: Az egykori nagy sikerű Faithless felvétel így szól 2026-os köntösben, méghozzá Bibi Rexa feldolgozásában. Ez volt a New Religion. Kellemes szép reggelt kívánunk mindenkinek. 6 perc múlva pontosan már 9 óra, úgyhogy egy picit még arra felhívnánk a figyelmeteket, hogy természetesen a témánk ugye kint van a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha szeretnétek tőlünk megnyerni a ma is a Páros Cinema City Magyarország mozi jegyet, amit nagyjából egy óra múlva fogunk kisorsolni, akkor kommenteljetek, hogy ha át kellene nevezned magad a póló színére és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának? Rengeteg komment van, tehát már 246 kommentnél járunk, szemnél szebbeket találunk egyébként.
1: Igen, és tökre örülök, hogy valakinek szintén volt fekete tulipán.
0: Igen. Edina például azt írta, hogy ő zöld házikó, aztán Évának a rózsaszín alma, egyébként tök abszurd dolgok jönnek ki. Rózsaszín napocska, imádom. Rózsaszín harang.
1: Igen. Most azt nem látom. Jaj, látom.
0: Nem látom.
1: Fekete szaloncukor.
0: Fekete szaloncukor.
1: Pöttyös házikó.
0: Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon-nagyon jók vannak, és most azért hát nem lesz egyszerű kiválasztani, tehát hogy valakinek nagyon-nagyon nagy szerencséje lesz, aki a mai napon majd el fogja tőlünk vinni ezt a Páros Cinema City Magyarország mozi egyet. A következő órában is várunk vissza mindenkit, hiszen érkezik majd hozzánk Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi régiójának elnöke, mert hogy a hétvégén Nyíregyházán Tirpák Fesztivál lesz, úgyhogy erről fogunk majd vele beszélgetni. Most egy picit elmegyünk hírezni, illetve reklámozni,

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz.
2: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorú ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. Compliance konferenciát rendez a Debreceni Egyetem. Közmeghallgatás lesz egy tervezett debreceni akkumulátoros üzemről. Földi Betti vagyok, itt vannak a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb szabályozást és erősebb hatósági ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Médiacentrum Debrecen kérdésére azt közölte, a korábbi tapasztalatok miatt mérehatóan át kell alakítani a szektor szabályozási kereteit, az ellenőrzést és a szabálytalanságok szankcionálását. A tárca konkrét részleteket nem közölt a Debrecenben tervezett új akkumulátoros üzemről, de jelezte, a szigorodó elvárások a folyamatban lévő beruházásokra is vonatkoznának. A minisztérium szerint a kormány továbbra is várja azokat a beruházókat, amelyek betartják a hazai és uniós jogszabályokat, és biztonságos fenntartható ipari fejlesztéseket valósítanak meg. Október 1-én rendezi meg 4. Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. A szakmai találkozó középpontjában idén a felelős és biztonságos szervezeti működés áll. A programon szó lesz a gazdasági biztonságról, a szervezeti ellenálló képességről, az új uniós korrupció ellenes szabályozásról, valamint a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseiről is. A konferencia célja, hogy gyakorlati szempontból mutassa be, miként segítheti a megfelelési szemlélet a kockázatok felismerését és kezelését. A rendezvényre vállalati és intézményi vezetőket, jogászokat, adatvédelmi és compliance szakembereket, belső ellenőröket, könyvvizsgálókat, valamint egyetemi érdeklődőket is várnak. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzemkörnyezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el a véleményüket. A beruházás egy 44 ezer négyzetméteres ipari csarnokban kapna helyet. A hatósági tájékoztatás szerint az üzemben akkumulátorok újra csomagolását, valamint modul és pak szintű összeszerelési munkákat végeznének. A korábbi közlések alapján nem akkumulátor cella gyártásról, elektrógyártásról vagy elektrolit kezelésről lenne szó. A közmeghallgatásra előzetes regisztráció nélkül lehet érkezni. Útépítés miatt ideiglenesen változik a hulladékszállítás rendje Vámospécsen. Szeptember 4-e és október vége között a gyűjtőautó nem tud behajtani az Acsádi utca érintett szakaszára, valamint a Kinizsi, a Deák Ferenc, a Víg és az Ibolya utcába. Az ott élőknek ezért a kukákat és a hulladékgyűjtő zsákokat a kijelölt ideiglenes gyűjtőpontokra kell kihelyezniük. A változás a heti kommunális, a két heti szelektív, valamint a zöld hulladék elszállítását is érinti. A szolgáltató arra kérje a lakókat, hogy a hulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig vigyék a kijelölt helyekre. Folytatódik a Fekete István utca építése Debrecen Pallagon. A beruházás harmadik ütemében a Maxim Mihály és a Bocsernő utcák közötti mintegy 420 méter szakasz kap színált burkolatot. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósul meg, és a tervek szerint még a tél beállta előtt befejeződik. A beruházással jelentősen csökkenhet a környék porterhelése, az út kereszteződéseiben pedig forgalom lassító, kiemelt burkolati küszöbeket alakítanak ki. Pap László polgármester közlése szerint, ha újabb támogatást kapnak 2027 nyarára, a Fekete István utca teljes hosszában aszfalt burkolatot kaphat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hidegfronti hatásban lesz részünk a folytatásban is, emiatt az érzékenyek körében fejfejes, görcsös, panaszok, vényemes problémák egyaránt előfordulhatnak. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: szöveget becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra és 10 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez még továbbra is a Keltető, itt a Sunshine FM-en, és hát mielőtt belevágnánk itt 9 óra után a témánkba, előtte elmondanám, hogy továbbra is ugye a Facebookon hozzá tudtok szólni a mai témánkhoz, hogyha át kellene nevezned magad a póló színére és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának, és érdemes kommentelni, hiszen 10 óra előtt pedig ki fogunk majd sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet. Most viszont egy picit elkezdünk a gasztronómia irányába menni, ugyanis azért itt a térségben, akár Debrecenben, akár Nyíregyházán a hétvégén mindenhol gasztronómiai fesztivál lesz, és hát ezzel kapcsolatosan ugye behívtuk vendégként magunkhoz Támba Miklóst, a harmadik Erdők Mezők Asztala Vad Gasztronómiai Fesztivál főszervezőjét, aki egyben a Magyar Gasztronómia Szövetség Észak-Alföldi régiójának is elnöke. Jó reggelt, Miké!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Először is itt a hallgatók kedvéért tegyük tisztában, hogy ugye szombaton a Tirpák Fesztivál fogja kezdeni.

0: kezdetét venni.
1: Igen, igen. Tehát egészen pontosan 12. Tirpák Fesztivál kerül megrendezésre ezen a héten szombaton a Nyíregyháza Kossuth téren, ahová előnevezések szerint már 31 csapat jelentkezett, három csapat még függőbe van, hogy össze tudja hozni a csapatát.
2: Mik a tehát mennyien regisztrálnak már előre? Hogyan látjátok évről évre, hogy növekszik a csapatok száma?
1: Igen, növekszik. Mindig csatlakozik egy-két új csapat, de a régi csapatokról, akik első alkalomtól velünk vannak, ők pontosan egy évig várnak arra, hogy mikor lesz már a fesztivál megrendezve, hogy tudjanak jönni, és ismételten be tudjanak mutatkozni.
2: 31 főző csapatot említettél. Mit lehet tudni, hogy ők nagyjából milyen ételeket fognak készíteni?
1: Teljesség igénye nélkül annyit tudok mondani, hogy közel 80 féle étel kerül majd kínálásra. Készültem puskával, hoztam nevezési lapokat, mert egyszerűen lehetetlen a rengeteg fantázia nevet megnevezni, vagy megjegyezni. Például lesz olyan, hogy kapros tejfölös zuza, lapcsánkával, pacalleves, tirpákrétes, rózsafánk. Ez az egyik csapatnak a menüsora.
2: Azt a mindenit. Tehát akkor itt valójában ők több ételt is készítenek? Tehát nem muszáj egyet?
1: Nem, hiszen a versenykiírás is úgy van, hogy kategóriák vannak megjelölve, hogy miben lehet versenyezni. Van a leves, van a főétel, van a desszert, van a menüsor, van a legtirpákabb étel. Tehát többféle variáció van, de természetesen van olyan is, aki, tehát olyan nincs, hogy csak egyféle ételt készítsen, mert azért nem innek ki.
2: Mara jövőre be fogunk nevezni.
3: Mivel?
2: Mi tejbegrízt fogunk csinálni Bográcsban. Az milyen különleges lenne.
3: Jó, vagyok rá.
1: Például egy még érdekességképpen egy másik csapatnál, ami a kezembe akadt, kötött tészta, leves, tengeri kásás, töltött káposzta, csülkös toros káposzta, zsíros almáslepény, és szívás hájos.
3: Na pont a kötött tészta leves az, amit kifejezetten nem szeretek.
2: Amúgy. Tényleg?
3: Igen. Mm. Igen, az az egyetlen kaja, de egyébként tök jó hangzik a lista.
2: Milyen előadó páros lesz például a szombati nagy koncert, amivel zárjátok a rendezvényt?
1: Készültünk egész napos színpadi produkciókkal, tehát a helyi ügyességeink fellépnek a színpadon, tehát egész nap lesz színpadi produkció, de nyilván amit sokan várnak, 19 órától Korda György és Balázs Klári koncertje zárja a szombati napot.
2: Reptér.
3: Nekem is az
2: azonnal egyébként, tehát hogy ha másért nem egyébként, tehát ha valaki mondjuk nem szeret annyira enni, mert azért
3: van olyan.
2: Hát ez például setesein nem vagyunk egyébként, tehát mi nem ebbe a kategóriába tartozunk, akkor este egy baromi jó koncert lesz. Jó, vasárnap pedig akkor érkezik a harmadik Erdők Mezők Asztala Vad Gasztronómiai Fesztivál. Erről mit érdemes tudni?
1: Hát igazából itt a célunk, amikor létrehoztuk ezt a rendezvényt, az volt, hogy a nagy közönséggel megismertessük a vadételeknek a különlegességét, illetve próbáljuk igazolni azt, hogy ma már nem kuriózum a vadhús, mert bármelyik kereskedelmi láncnál hozzáférhető és elérhető, és ráadásul olyan áron, hogy nem drágább mondjuk, mint egy marhahús, vagy egy sertéshús. Uh-huh.
2: Mi szerepe lesz Vomberg Frigyesnek a két nap során? Mert hogy ugye látok azt is, hogy ő is el fog érkezni.
1: Igen, ő a zsűrit fogja vezetni, tehát a zsűri elnöke lesz mindkét napon, és az ő irányításával történik majd az értékelés, illetve a díjazás.
2: Milyen díjak lesznek?
1: A felsorolt kategóriákban minden.
2: Minden is?
1: Igen, tehát lesz ugye a leves kategória külön, ott 1, 2, 3, tehát minden versenyre kínált ételből három sorozattal készülünk a díjazásra, illetve van egy vándorserleg, ami létre lett hozva a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség nevében tavaly évben, amit útjára indítottunk, és az lesz a legnagyobb díj, tehát az mindent visz.
2: És akkor aki megkapja a vándorserleget, akkor ő egyúttal belépőt is nyer a jövő évre. Így van.
1: Igen, tehát nem belépőt nyer, hanem kötelező.
2: Kötelező.
3: már olyan, hogy zsinórban egymás után többször elvitte ugyanez a csapat?
1: Volt, igen, tehát más kupánál igen, tehát ahogy mondtam, ez most tavaly lett elindítva, tehát itt most előfordulhat az is, mert volt már rá példa, hogy ugyanaz a csapat magánál tartja. Maximum egy órára kell megválni a serlegétől. Egyébként, aki a Vadgasztronómiai Szövetségben a bűnvadászok nevű csapat vitte el a vándor serleget, ők ismételten jelentkeztek, és kötelező lenne a jelentkezési lapon kitölteni, hogy milyen ételekkel is hány adaggal készülnek, de ők titokzatosan csak annyit írtak, hogy vadételek.
2: nem igazán akarták elárulni. Jó, hogyha valaki esetleg gondolkodik azon, hogy a hétvégén még nincsen úgy programja, miért tanácsolnád nekik azt, hogy érdemes kilátogatni hozzátok?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ahogy említettem, a kapcsolódó színpadi produkciók, illetve a főszerep az mindenképpen a gasztronómia. Tehát önmagában az már egy gasztru kirándulás megér, hogyha valaki kijön a családdal, és én biztos vagyok benne, hogy a picitől a nagyig mindenki talál fogára valót, amit tudnak kóstolni a csapatoknál, gasztronómia egy ellenében. Ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy a gasztronómia jegyet 6 ponton fogjuk értékesíteni a rendezvényen. Javaslom mindenkinek, hogy mielőtt megvásárolná a gasztronómia jegyet, előtte járjon végig, és nézze meg, hogy hány gasztrójegyre van szüksége, ami egyébként szombaton és vasárnap is felhasználható, de ami megmaradt, az sajnos nem álmodunkban visszaváltan. Tehát mindenki fontolja meg, hogy mennyi gasztrójegyet vásárol, és azt el is tudja használni.
2: No, kérem szépen, tehát hogyha valakinek esetleg nem lett volna még ötletem, hogy mit csináljon itt a hétvégén, akkor szombaton Tirpák Fesztivál, vasárnap pedig harmadik Erdők Mezők Asztal a Vadgasztronómiai Fesztivál, és nagyon szépen köszönjük Tába Miklósnak, ugye a harmadik Erdők Mezők Asztal a Vadgasztronómiai Fesztivál főszervezőjének, aki egyben a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi régiájának elnöke is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönjük a lehetőséget, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
2: Köszönjük szépen, hölgyek, urak, a témánk továbbra is kint van a Facebookon, úgyhogy ha esetleg valaki még szeretne hozzászólni, és szeretne elvinni tőlünk a Páros Cinema City Magyarország mozijegyet, akkor ezt megteheti. Jó, telefon, SMS, Viber, ha lenne infód, 0620-316-3000. A folytatásban pedig itt van Loy, ez pedig a Get Lucky, a pontos idő 9:19.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Pontosan 9:30 van, kellemes szép jó reggelt és egyben délelőttöt kívánunk mindenkinek. A témánk ugye kint van a Facebook oldalunkon, arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogyha át kellene nevezned magad a póló színére és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának? Rengeteg komment van, 287-nél járunk már jelen pillanatban, és nagyjából egy 20 perc múlva pedig sorsolni fogunk. Ugyanis valaki elviszi tőlünk a páros Cinema City Magyarország mozi egyet. No de, hát azért itt vannak még dolgok, amik történni fognak így nagyjából az elkövetkezendő másfél hónapban, illetve másfél hónap múlva, ugyanis ismételten jön egy gyönyörű, szép, csodálatos óraátállítás.
2: Nem szeretem amúgy.
1: Na ezt akartam megkérdezni, hogy ezt téged mennyire visel meg ez az óraátállítás?
2: Nem visel meg, csak nem szeretem, vagy nem tudom amúgy igazából. De... attól függ, hogy mikor, merre állítgatjuk azt az órát.
1: Szóval hát ez... most ugye hajnali 3-ról 2-re, tehát most vissza fogjuk állítani.
2: Ez szimpatikus, igen.
1: Mert hogy egy órával többet tudsz aludni?
2: Nekem az alvás a lételemem. Nem alszom, akkor végem van, nem létezem.
1: Aha. Hát akkor most se.
2: Most se, igen, már most igen. Érzem, hogy kezdek elfogyni, úgyhogy ha most lehetne, akkor ilyen tök szépen láthatatlanná válnék, és akkor a végére nem tudnátok, hogy hol vagyok, mert elfogytam.
1: Igen, mert hogy ugyanis idén, október 25-én ismét eljön az a bizonyos éjszaka, amikor ugye az órákat hajnali 3-ról 2-re állítjuk vissza. Ez a téli időszámítás kezdete, amely minden évben az október utolsó vasárnapjára esik, bár sokan már ugye évek óta reménykednek abban, hogy hát ha eltörlik ezt az óra átállítást, és megmaradunk csak egy bizonyos időszakban, ez egyelőre nem lehetséges.
2: Igazából amúgy engem nem érdekel, tehát hogy nem úgy zavar, hogy akkor most nekem felborul a bioritmusom, és akkor mi történik. Mindig abból gondolok bele, hogy azok, akik éjszakások, milyen rossz lehet nekik. Mondjuk, tehát amikor azt érzed, hogy ez az végre 3 óra van, nem sokára megyek haza, és visszavált az óra 2-re.
1: Igen. Azon... ilyenkor egyébként el szokták gondolkodni azon mondjuk másnap, hogy úristen, még csak 7 óra van, pedig amúgy már 8 lenne. Vagy amikor előre állítjuk, hogy úristen, tegnap még ilyenkor csak 7 óra volt, de most már 8 óra van.
2: Nem, amúgy képzeld el, hogy nekem a macskámat viseli meg nagyon. Tehát tényleg. Ő viszont tiszta kattos.
1: Az mit akar nála hát ilyenkor?
2: Tehát ő nem fogja fel ezt, hogy mi történik, mert neki van egy biológiai órája, az szerint működik, tehát ő éhes, akkor éhes, általában bár be van állítva, hogy ekkor eszünk, és akkor ő is eszik, és ha átállítódik ugye az óra, akkor ő nem állítódik át az órával együtt.
1: Tehát ő ugyanúgy fel kell mondjuk hajnali 4 órakor, 5 helyett, igen. Mert hogy ő éhes.
2: Igen, és parádézik, tehát hogy ő fellemászkál, rajtad mászkál, szugerál téged. Tehát,
1: de nincs kirakva neki így fixen kaja, amihez így oda neki tud
2: az, menni? Tehát az, hogy a száraz táp ott van, az inkább olyan, mintha te nasiznál. Aha. De neki az alutasakos a főétel. Hmm. És azt, hogy ő megkapja, ahhoz föl kell engem keltenie. Úgyhogy ezt így egy kicsit ilyenkor mindig játszunk el, körülbelül egy hét míg átáll, és akkor azt mondja, hogy jó, most már megszoktam, hogy egyébként egy picit más időben kapom, de amúgy...
1: Jó, hát az elején minket is megvisel, mert nyilván az elején még felkelünk a biológiai óránk szerint, mondjuk mit tudom én, 7 órakor.
2: Nekem lassan már olyan nem lesz.
1: Pedig még csak 8 lenne. De hogy nem. Hagyjad már most annyira rá vagy pörögve erre, hogy úristen, reggel kell kelnem, meg minden. Mennyivel korábban indul a nap? Mennyivel több lehetőséged van bármit megcsinálni a nap folyamán? Gondolj bele!
2: Mennyire utállak amúgy, mennyire
1: jó,
2: nem így
1: rendben.
2: Működik.
1: No, kérem szépen, a Facebook témánk továbbra is adott, hamarosan kisorsolunk egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet, most viszont jönnek a kedvencek. Sony Fodrával megyünk tovább, Think About Us, kellemes délelőttet mindenkinek itt a

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: 2 percen járunk már, 3:45 után. Kellemes délelőttöt kívánunk most már mindenkinek. A stúdióban továbbra is Mara.
2: És Norbi.
1: Hello. No kérem, ugye a Facebook témánk az valójában felrobbantotta az internetet abból a szempontból, hogy több mint 300 hozzászólás érkezett a mai reggeli témánkhoz, amiben ugye arra voltunk kíváncsiak tőletek, hogyha át kellene nevezned magadat a póló színére és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának? Ebből most egy picit szemezgetünk. Mária azt írta, hogy bézs ceruza. Azért itt egyébként születnek ilyen rózsaszín boríték.
2: Kék eper, írta Gabriella.
1: Az boríték életemben nem hallottam arról,
2: egyébként
1: hogy valakinek
2: nagyon sok
1: volna.
2: Olyan van, amit nem. Én sem hallottam.
1: Igen. Fekete fa.
2: Nem,
1: ezt
2: folytatom.
1: Klaudiától jön. Fehér olló. Fekete tulipán.
2: Az best.
1: Az best, hát az neked is az volt, hát nyilván akkor best. Piros alma. Ez egyébként még jól is jön ki.
2: Rózsaszín kacsa.
1: Jój. Fekete szív.
2: Az is jó amúgy.
1: Azért itt vannak ilyen érek.
2: Igen. Fekete lombos fa.
1: Fekete lombos
2: és fa. És ezt sem folytatom.
1: Ez kész. Aztán Anita azt írja, hogy fekete, sajnos már nem emlékszem, körülbelül 50 éve lehetett, Sunshine FM.
2: Fekete Sunshine FM.
1: Amúgy igen.
2: Anita, neked már akkor ez volt a
1: jelent? Anitának egy fekete Sunshine FM
2: egyébként
1: volt a
2: jelent. Hogy egyszer eljutunk abba az időben, amikor a Sunshine FM logója lesz valakinek a jele.
1: Jó, arra mondjuk azért kíváncsi
2: lennék.
1: Menő
2: lenne.
1: Igen. Aztán fehér alma. Ezek akár ilyen nevek is lehetnének amúgy.
2: Egyébként simán lehet.
1: Szia, fehér alma vagyok, és fekete Sunshine FM. Na, de sorsoljunk egyet, jó? Görgetek, és szólsz, vagy te görgetsz, és én szólok. Most?
2: Ja, még nem görget.
1: De, csak hogy ez gyorsan.
2: Igen.
1: Jó, akkor könnyű piros Petra. Ez a
2: fekete
1: neve.
2: Lufi.
1: Fekete Lufi.
2: Aki alias Fekete Lufi. Igen,
1: aki alias Fekete Lufi.
2: Ha magadra ismertél, jelentkez nálunk.
1: Így van, gratulálunk. Tiéd tehát a Cinema City Magyarország páros mozi egye a mai reggel folyamán. 300 komment közül, hát nálad álltunk meg. Úgyhogy gratulálunk hozzám. Természetesen Mara majd elküld neked minden infót ezzel kapcsolatosan. Most viszont akkor visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt itt a keltetőben.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM.
1: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svédasztalos iskolai étkezést. Uh-huh. Szerintem erre. Mi még a régi kor gyermekei vagyunk, Mara.
2: Hát én mindenféleképpen.
3: Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na, abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
2: nekünk is volt.
3: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
2: Az, és az mindig is... szálkamentes volt.
3: Igen,
2: amúgy.
3: Igen.
2: Tehát azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes. Mentes rántott hal volt, és finom.
3: Igen.
2: Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajta a sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az
1: luxi.
2: Nagy dolog.
1: Az,
2: igen.
1: Az
2: igen.
1: Luxi.
2: És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, az
3: makaróni. Na az tényleg, az parádés volt.
2: Ezt mai napig csinálom otthon.
3: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni? Hogy
1: hát nézd már rám, szerinted jó sikerült.
3: Hát nálunk mindig, amikor tudtuk, hogy olyan kaja van, ránéztünk, lebencsleves mondjuk, azt is nagyon szerettük. Tehát ilyen valami, és akkor csókolom Marika néni, hogy tetszik lenni? Tehát ha már így nyitottál a konyhás néni felé, akkor már mindig valahogy egy lapáttal még jutott rá.
1: Hónapig trükköztem, azt amikor elkezdtem egy hónap után gömbölyödni, utána rájöttek, hogy jóval adjuk neki.
3: Miért nem jut már a többi gyereknek? Ezt nem értjük. Tesi óra előtt milyen jó egy finom főzelék, nem? És akkor utána erre van 5 percet, hogy megedd, mert valahogy mindig úgy volt a futás nekünk, és akkor utána mentünk vissza tesi óra előtt. Hát a legrosszabb volt, olyankor kötelet mászni. Tehát ez a...
2: Jó.
3: Minden, még tele a pocakot.
1: Nekem ezzel sem volt problémám, nyugdíj, nekem nem kellett az sem.
3: Letépted a kötelet fentről?
2: Nem, csak megette a kötelet.
3: Ja?
1: Tudod,
3: melyik az a játék, ez a Pac-Man, vagy melyik az a kis, és akkor bekapja így, Norbi felfelé végig, megette a kötelet.
2: Ha át kellene nevezned magad a pólót színére, és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának téged?
3: Kék szőlő. És még nem is lenne rossz.
1: Amúgy ez tényleg nem rossz.
3: Most tényleg véletlenül jött így ki, mert kék pólóban vagyok, és egyébként egy kék szőlő volt a jelem.
2: Ez jó.
3: És mindig lovat akartam. Mármint, hogy ló szerettem volna lenni, hogy az legyen a jelem.
2: Ja, értem.
3: Nem én akartam nyeríteni. Csak, hogy az legyen a jelem.
2: Norbi fekete gerebje, én fekete tulipán.
1: Már nagyon jó kitaláltuk, hogy a rendezvényeken, ugye amikor visszük magunkkal a walkie-talkit, akkor így fogunk jelentkezni, hogy fekete gerebje hívja fehér csigát, fehér csiga jelentkez.
3: És akkor mindenki, figyelj már, én mi vagyok? Emlékszem még rá engem, hogy kell hívni, mert már nem emlékszem. Igen. Ki a fehér csiga? Szóljál már Mariannak, csak nem jut eszembe, mi az?
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
2: Szerintem vicces volt.
1: Egyébként jó volt, igen.
2: Én még mindig jót nevetek.
1: Igen, mi is. No, kérem szépen, üzemanyagár szempontjából viszont, hogy egy picit erre is rákanyarodunk, és egy kicsit komolyabbak legyünk. A 95-ös benzin továbbra is 626 forint per liter, míg a gázolaj 701 forint per liter, úgyhogy itt nincsen változás, esetleg van valami hozzáfűzni való.
2: Nem szeretnék róla beszélni.
1: Akkor az időjárásunk jelen pillanatban a térségben 24 Celsius fokot mérhetünk, és a hunorokat pedig Isten éltessen névnapja alkalmából. Mara, köszi ezt az elmúlt 4 napot, te holnap jössz, én nem.
2: Jó, ez de jó poém volt. Köszönjük szépen mindenkinek, álló.
1: Na kérem szépen. Úgyhogy neked kitartást, én holnap majd 10-re jövök Zolika helyett, jó?
2: Oké,
1: hello, szia. Oké, és na kérem szépen, köszi szépen mindenkinek ezt az elmúlt 4 napot, a mai reggelen pedig itt volt velünk kék szőlő, fekete tulipán.
2: És fekete gerevje.
1: Legyen csoda szép. Igen, ja, tényleg. Legyen csoda szép napotok.
2: Hello, sziasztok.
0: A fiúk most gyors töltőre pattannak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Burger.
3: Steak.
2: Rodeo.
3: Burgerevő verseny.
2: Na most már érdekel. Szeptember 12-én érkezik a 6. Saftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a Saft. 6. Saftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
6: A Dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Egész napos parkolás választható a debreceni klinikánál. Közmeghallgatás lesz egy tervezett debreceni akkumulátoros üzemről. Ismét megrendezik Debrecenben a szívünk napját. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Egész napos kedvezményes parkolásra van lehetőség a debreceni Egyetem Klinikai Központjának Pallagi úti parkolójában, de ehhez az automatán külön ki kell választani a napi jegyfunkciót. A DEHÍR beszámolója szerint a parkolókban táblák jelzik, hogy az önkormányzat 560 forintos napi jeggyel biztosítja a várakozást. Ugyanakkor, ha az autós egyszerűen bedobja az összeget, az automata alapbeállításban csak 4-5 órát kínál fel. A parkolókat üzemeltető cég tájékoztatása szerint a tarif a választóval kell átváltani a napi jegy opcióra, így a jegy valóban egész napos parkolásra jogosít a klinikai parkolókban. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják-e véleményüket. A beruházás a Déli Ipari Park térségében egy 44 ezer négyzetméteres csarnokban valósulna meg. A hatósági tájékoztatás szerint a tervezett tevékenység akkumulátorok újra csomagolására, valamint modul és pak szintű összeszerelési munkákra vonatkozna. A korábbi közlések alapján nem akkumulátor cellagyártásról, elektródgyártásról vagy elektrolit kezelésről lenne szó. Ismét megrendezik a szívünk napját Debrecenben. A program szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10:30-kor kezdődik a Fórum Debrecenben, ahol szűrővizsgálatokkal, tanácsadással, szakértői beszélgetésekkel, egészséges ételekkel, sportbemutatókkal és családi programokkal várják az érdeklődőket. A Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikája arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, ha időben felismerik a kockázati tényezőket. Lesz vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérés, kardiológiai konzultáció, újraillesztés oktatás és eszközbemutató is. Az idei rendezvény egyik kiemelt témája az elhízás és az életmódváltás. Októbertől új irányítás alá kerülhet a debreceni javítóintézet. A tervek szerint az Anszódia, Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai javítóintézet visszakerülne a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszer irányítása alá. A kormány indoklása szerint az intézetekben élő fiataloknak elsősorban gyermekvédelmi és pedagógiai támogatásra van szükségük. A következő 3 évben összesen 3 milliárd forintot fordítanának a javítóintézetek fejlesztésére, ebből a debreceni intézmény is részesülhet. Idén 500 milliárd, jövőre 1,5 milliárd, 2028-ban pedig 1 milliárd forint jutna a programra. Emellett erősítenék a szakember gárdát, a rendészek pedig speciális képzést kapnának. Augusztusban átlagosan 1,3%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júliushoz képest 0,2%-kal emelkedtek az árak. Az élelmiszerek éves összevetésben átlagosan olcsóbbak lettek, ezen belül csökkent többek között a sajt, a tej, a friss zöldség, a gyümölcs és a sertéshús ára is. Egy hónap alatt olcsóbb lett a tojás, a friss zöldség és a sajt, miközben néhány termék, például a burgonya és az egyes húsvérék drágultak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Jól nálunk lesz az esernyő, ugyanakkor a szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A hajnali órákban 10-18 fok körüli értékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem.
0: 10 múlt 4 perccel, és mi már is belecsapunk a mai juice-ba. Hát végre megérkezett a várva várt felfrissülés, és véget ért a hosszan tartó forróság. Kivárta már? Na de hogy ennek milyen orvos-meteorológiai oldala van, ennek nem sokára utána járunk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Báci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Sunshine FM, vidám csütörtök délelőttet mindenkinek, mindjárt érkeznek szépen sorban katonásan csak a legnagyobb zenék, ma is az igazi kedvenceket válogattuk ki, na de előtte beszéljünk a mai orvos meteorológiáról, hiszen mával ugye véget ért a nyár, és egy kemény váltásban van részünk, de a szervezetünknek is egy erős hidegfront hozta el ugyanis az őszt, és ezzel igazából el kell felejtenünk a csendes nyugodt átmenetet a nyárból az őszbe, mert hogy a kánikulából mentünk át a kemény őszbe. Ez mindenképp egy drasztikus változás is. Megterheli a szervezetünket, tegnap még majdnem 35 fok, ma pedig már 20-22. Különösen elős terhelés alatt van keringési rendszerünk, magas a sztrókok, infarktusok veszélye és a vérnyomás kiugrások valószínűsége. Figyeljünk oda magunkra, főleg akkor, hogyha tudjuk, hogy ezekre érzékenyek vagyunk, mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Figyelj minket ma is itt az Egészségpercben, hiszen ma is egy hasznos tudásra tehet szert. Arról ugye már mindenki hallott, hogy a szénsavas üdítők rossz hatásra vannak a csontunkra, de hát beszéljünk csak erről egy picit bővebben, mert hogy aki erős csontokra vágyik, nekik jobb, hogyha elkerülik a szénsavat, de miért is? A legtöbb szénsavas üdítő, különösen a kóla típusú italok tartalmaznak egy bizonyos foszforsavat, amely elsősorban azért került bele, hogy a savanykás ízt fokozza, és hogy az ital tartósabb legyen. Azonban ez a vegyület bármilyen ártalmatlannak is hangzik, megzavarhatja a szervezetünk kálciumháztartását. A túl sok foszfor bevitel, különösen ha nem párosul megfelelő kálciumfogyasztással, csökkentheti bizony a csontok sűrűségét. Ez különösen ijesztő akkor, ha belegondolunk, milyen gyakran isszák ezt a fiatalok, akiknek éppen akkor kéne ugye megalapozniuk a csontjaik jövőjét, hogy mondjuk még 70 évesen is lendületből fussanak fel a lépcsőn. A foszfor mellett a szénsavas üdítők fogyasztása gyakran helyettesíti a tej vagy más kálciumban gazdag italok fogyasztását, szóval a kálcium a csontok építő mestere ezáltal is visszaszorul. Ez dupla csapás a csontjainkra nézve. További szereplője ennek a történetnek a koffein, ez szintén fokozhatja a kálcium kiválasztását. A fiatalok vannak egyébként a legnagyobb veszélyben. Na de hangsúlyozzuk azt is, hogy nem a teljes eltiltás a cél, hanem inkább a tudatosság. A szénsavas üdítők alkalmi fogyasztása nem bűn, de a rendszeres napi szintű kortyolgatása bizony már veszélyt jelent. A csontjaink soha nem panaszkodnak. Csendben szolgálnak minket, de ha nem figyelünk rájuk, akkor egy nap bizony benyújtják a számlát.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

szuper napot mindenkinek. Hát az ősszel együtt megérkezett ugye a Jack is és a hosszú nadrágos idő is. Nálunk viszont mindig süt a nap, és mindig forró a hangulat, mert mi vagyunk a Sunshine FM. Évszaktól függetlenül. A következő órában hozzuk majd a napi sztárszülinapokat, jön a horoszkóp, sőt, az üzemanyagáraknak is utána nézünk, a friss mai bejelentésnek is. De a napi aktualitásokat, friss híreket a legjobb zenékkel körítjük, úgyhogy hallgass minket, dolgozz velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jelentős csomagtorlódás alakult ki a Magyar Posta Ecseri logisztikai központjában. Nem támogatja a kormány a repontok teljes készpénzmentesítését. Növelni a diplomások arányát a kormány. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős csomagtorlódás alakult ki a Magyar Posta Ecseri logisztikai központjában. A beszámolók szerint a csomagok kézbesítési ideje az elmúlt hetekben több esetben meghosszabbodott. A megszokott egy-két nap helyett akár több napig is tarthat a kiszállítás. A Magyar Posta a fennakadás technológiai átállással magyarázza. A vállalat szerint az új szortírozó rendszerek finom hangolása, az informatikai rendszerek integrációja és az új helyszín beüzemelése során merültek fel problémák. Azt ígérik, mindent megtesznek azért, hogy a logisztikai folyamatok mielőbb visszaálljanak a megszokott rendbe. Nem támogatja a kormány a repontok teljes készpénzmentesítését, így továbbra is megmaradhat a készpénzes visszaváltás lehetősége. A MOHU korábban azt javasolta, hogy szüntessék meg a készpénzes kifizetést a palack visszaváltó rendszerben. Ezt azonban az élő környezetért felelős minisztérium nem támogatja. A tárca szerint fontos, hogy mindenki visszakaphassa az 50 forintos visszaváltási díjat akkor is, ha nem vásárol az adott üzletben, vagy nem rendelkezik bankszámlával. Így a jelenlegi rendszerben továbbra is elérhető maradhat a készpénzes kifizetés, a banki utalás és a vásárlási utalmány lehetősége is. Elindítja a kormány a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A program lényege, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanának a korábbi vidékfejlesztési források mellett. A kormány ígérete szerint a pénz felhasználásáról helyben dönthetnek majd az érintett települések. Elsőként 10 mikrotérségben tesztelik a rendszert, köztük Nyírbátor környékén is. A fejlesztések a megújuló energiától a helyi gazdasági együttműködéseken át a munkahelyteremtésig több területet érinthetnek. A programországos bevezetése 2027. augusztusa után kezdődhet. A régiós átlag alatt teljesítettek a magyar diákok a 2025-ös PISA felmérésen, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az eredmények ismertetésekor. Lannert Judit szerint az OECD vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, a magyar eredmények pedig ebbe a tendenciába illeszkednek. A 15 éves tanulók hasznos kompetenciáit mérő felmérés ezúttal a matematika, a szövegértés és különösen a természettudományokra fókuszált. A miniszter szerint Magyarországon főként a szövegértés területén látszik lemaradás és aggasztó, hogy a magyar diákok regionális összevetésben is gyengébben szerepeltek, mint például a cseh, lengyel vagy észt tanulók. Növelni a diplomások arányát Magyarországon a kormány, ezt a következő időszak egyik felső oktatási prioritásának tekintik. Magyar Péter az ELTE tanévnyitóján arról beszélt, hogy Magyarországon uniós összevetésben továbbra is alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A miniszterelnök szerint különösen fontos azoknak a tehetséges fiataloknak a támogatása, akik családi vagy anyagi körülményeik miatt nehezebben jutnak el az egyetemekre. A kormány ezért csökkenteni a felső oktatásba való bejutást akadályozó tényezőket. Magyar Péter szerint a diplomások számának növelése egyszerre szolgálná a társadalmi felemelkedést és a gazdaság versenyképességének erősítését.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Rekordszámú 2519 első éves kezdi meg tanulmányait szeptembertől a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény teljes hallgatói létszáma az elmúlt 5 évben megduplázódott, és már megközelíti a 6800 főt. Az új hallgatók közül 1834-en állami ösztöndíjas, 685-en pedig önköltséges képzésben tanulnak. Az egyetem nemzetközi
3: Köszönjük szépen a friss híreket. Na de hát a hírek után mindig jól esik egy nagy adag zene, úgyhogy bele is csapunk ebbe az órába, bárhol vagytok, hallgassatok minket. Van még előttünk egy csomó jó zene, úgyhogy érdemes velünk maradni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Báci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: 1:12 múlt, 3 perccel. Szép napot mindenkinek, Hello Sunshine FM. Megyünk tovább mindjárt a horoszkópokkal, hiszen a csillagok minden napra tartogatnak valami újat, hogy kinek mit pontosan, ezt mindjárt elárulja nekünk Kata. Előtte viszont megígértem, hogy utána nézek, hogy mi a helyzet az üzemanyag árakkal, bár mindezt félve teszem meg, ugye az elmúlt napok, hetek történései után, viszont ma nem jelentettek be emelést, úgyhogy úgy néz ki, hogy egy picikét most megnyugodhatunk, legalábbis néhány napig. Most pedig gyere Kata, várjuk a horoszkópokat!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos diplomatikusan és finoman fogalmazza meg a bírálatát, elkerülve a sértődéseket. A béka teljesen új területen teszteli a képességeit, kilépve a megszokott rutinból. Az ikrek mély szorgalommal véglegesít egy fontos dokumentumot, nem hagyva nyitott kérdéseket. A rák bátran vállalja a kockázatos döntések felelősségét, nem keresve a védelmet. Az oroszlán háttérbe vonulva engedi ragyogni a többieket, örömmel figyeli a fejlődésüket. A szűz lazábra veszi a mai napot és hagyja, hogy a dolgok a maguk természetes medrében folyjanak. A mérleg gyorsan elvágja a felesleges viták szálait, nem pazarolja az időt győzködésre. A skorpió őszintén feltárja a saját tévedéseit, ezzel tisztázva egy munkahelyi helyzetet. A nyilas szigorúan a tényekre szorítkozik a feladataiban, mellőzve a túlzott optimizmust. A baknak nagyon jó a rálátása a helyzetekre, így közvetítő szerepet vállalhat a munkatársak közötti ellentétek feloldásában. A vízöntő szigorú struktúrát követve fejezi be a munkáját, elutasítva a csapongást. A halak keményen megragadja a gyeplőt és határozottan irányítja a közös feladatokat.
1: Sunshine FM-oszt.

Rádiózó Sunshine FM-en a továbbiakban is, hiszen hozzuk neked egész nap a jó zenét. Mindjárt jön például Elton John és Dua Lipa duettje, amit már 2021 óta imádunk, annyira jó páros ők együtt. Na de nézzük, mi történt ma a nagyvilágban. Szeptember 10-én köszöntjük a Nicoletteket, de Hunor névnap is van ma. Colin Firth, az Oscar-díjas színész, 66 éves lett ma. Guy Ritchie, ugye Madonna ex-férje is, hát nagyszerű filmrendező, például a Blöfföt is teki köszönhetjük, meg ugye most a Netflixen nagyon nagyot megy az Úri emberek sorozat, de ezen a napon írták alá a magyarországi Forma 1-es autóverseny futamok rendezéséről szóló megegyezést 41 éve, Michael Jackson pedig kereken 30 éve adott koncertet Budapesten a Népstadionban, mintegy 50 ezer rajongó erült, és a pop király egyébként ezen a koncerten magyarul is köszöntötte a közönséget, azt mondta, hogy szeretlek titeket, és hát a fellépés előtt meglátogatott több budapesti gyermekkórházat is, és a szállodájába gyakran kiállt az ablakba integetni a rajongóknak, akik 24 órán át táboroztak ott, úgyhogy nagyon szerencsések, akik a kereken 30 évvel ezelőtti budapesti Michael Jackson koncerten ott voltak. Mi pedig zenélünk tovább.

EKG, nyomta nálunk, ez volt a Shower, de mindjárt érkezik a nyár egyik legigényesebb klubzenéje, legalábbis szerintem a Magnetic zárja ezt az órát, és egyben a délelőtt szerintem adj rá hangerőt, mert úgy még jobb. És ránk is fér, hogy egy picikét visszahozzuk a nyarat, ugyanis megérkezett ugye a felfrissülés, és ezzel együtt most már az időjárás terén is ősz van, na de több hullámban érkezik majd a csapadék, jelentős mennyiségűre kell még készülni, estétől országszerte elered majd az eső, szóval az esernyőket, aki még eddig nem tette meg, készíts elő, nagyon rég volt már rá szükségünk, de most már gyakrabban fogjuk használni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: A Móri Zsigmond Színház a gyerekeket is várja. Nagy színpadi gyermekbérletünkben a Pál utcai fiúk és a Bors néni kalandjai című előadásokkal készülünk. Várjuk a pedagógusokat és a gyerekeket a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában, a Színház utca 2 szám alatt.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben. Felújítják az Attila téri szervízutat városunkban. Háromnapos városnapi programsorozat lesz Hajdúböszörményben. Már is itt vannak a részletek. Földi Betti vagyok.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben, majd oszlopnak ütközött a Tócos kertben, közölte a rendőrség. A sofőr szeptember 8-án kora este a Kishegyesi út irányába haladt, bizonytalanul cikázva vezetett, ezért egy másik autós értesítette a hatóságokat. A bejelentő folyamatosan jelezte a járőröknek az autó helyzetét. A jármű végül a Derék utcánál egy villanyoszlopnak csapódott. A rendőrök a helyszínen intézkedtek, az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, és a gyanú szerint a férfi több gyógyszert is bevett vezetés előtt. A mentők kórházba szállították, ellene eljárás indult. Útfelújítás kezdődött Debrecenben az Attila téren. A munkálatok a Hajnal és a Baross utca között húzódó, mintegy 120 méter hosszú szervízutat érintik. Bár az útszakasz szervízútként tartják számon, a városrészben fontos átkötő útként működik, ezért jelentős forgalmat bonyolít le. A felújítás során elsőként a szegélyköveket cserélik ki, valamint a közműveket is szintbe helyezik, ezt követően pedig új aszfalt réteget kap az út. A közlekedés biztonságát egy forgalom csillapító sziget is javítja majd. A beruházás Debrecen önkormányzat a saját forrásból finanszírozza. Háromnapos városnapi programsorozattal készül Hajdúböszörmény szeptember 11-e és 13-a között. A település hivatalos városnapján arra emlékeznek, hogy Báthori Gábor erdélyi fejedelem 1609-ben kiállított váradi cserelevele nyomán települhettek át a Hajdúböszörménybe. A programok pénteken koszorúzással kezdődnek Bocska István szobránál, ahol ünnepi beszéd és diákok műsora is várja az érdeklődőket. Szombaton a Hajdúsági Galériában nyílik kiállítás Hajdúböszörmény művészeti hagyományairól. Vasárnap a testvérvárosi sétányon tartanak megemlékezést, majd ünnepi képviselőtestületi ülés zárja a városnapi eseményeket. Az akkumulátor gyárak munkavédelmi vizsgálatát kéri a Liga Vas és Fémipari Szövetség. A szakszervezet az Országos Munkavédelmi Bizottságnak írt levelet, miután egy iváncsai akkumulátorgyárat súlyos munkavédelmi bírsággal sújtották, és a dolgozók is jelzéseket tettek. A Liga azt szeretné, ha vizsgálóbizottság alakulna a munkaadó és munkavállalói oldal bevonásával. A szövetség szerint nem csak a balesetek, hanem az egészségkárosító kockázatokat is át kell tekinteni. A közlemény szerint a veszélyes anyagok jelenléte és a korábbi hatósági tapasztalatok is indokolttá teszik az akkumulátoripari üzemek átfogó ellenőrzését. Zajjal járó villamos pályakarbantartási munkákat végeznek Debrecenben a Petőfi téren a nagyállomás előtt. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a munkálatok szeptember 21-ig tartanak, és éjszakánként este 10 óra és reggel 6 óra között dolgoznak a szakemberek. A karbantartás célja a villamos pálya állapotának javítása, ugyanakkor a munkavégzés zajhatással járhat a környéken élők és az arra közlekedők számára. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az érintett időszakban. A munkák a nagyállomás előtti szakaszt érintik, ezért érdemes a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedni. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Nagy nap elé néznek a Deac NB3-as labdarúgói szombaton, amikor is a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a címvédő Ferencvárossal néznek farkas szemet. Története során még sosem találkozott a két együttes, de most itt a remek lehetőség, hogy Kondás Elemér tanítványai megmutassák, milyen is a fekete-fehér vér. A versenykiírás értelmében a tavalyi kupagyőztes FTC csak most kapcsolódik be a küzdelmekbe, a Debreceni Egyetem gárdája viszont már túl van két sikerrel megvívott találkozón. Az első fordulóban a szintén NB3-as Egert 3-1-re győzte le Kondás Elemér legénysége, mely a második körben 5-0-ra diadalmaskodott a Kartal otthonában. A Barbé Balázs vezette fővárosi alakulat, az OTP Bankliga mellett a nemzetközi porondon is jól muzsikál. A sikeres selejtező sorozat után az Európa Liga főtábláján is ott lesznek a pestiek. A mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. Szeptember 26-án és 27-én Bukarestben rendezik az EHF Eurókupa 4-es döntőjét. Az idei Európa-bajnokságon 8 válogatott. A rendező országok csapatai, illetve a legutóbbi kontinens torna első 3 helyezettje szerepelt az EHF Európa-kupa csoportmeccsein. A legjobb 4 együttes pedig szeptember utolsó hétvégén Bukarestben lép pályára a 4-es döntőben. A magyar válogatott szombaton Norvégia ellen kezdi a Final Four-t, a másik ágon román-dán meccset rendeznek, majd másnap következnek a helyosztók, azaz a bronzmérkőzés és a döntő. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: A hétvégén az északi és szelecsök felé élénk erős lökések kísérhetik, sehol sem várható számottevő csapadék, ugyanakkor napos időszakokra készülhetünk. A maximumok 19-24 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.
4: Sunshine.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát verőfényes napsütésben autózunk, de óriási a forgalom a város egész területén. Szinte lépésbe lehet közlekedni, és itt hadd említsem meg a Mikepérsi út bevezető szakaszát, illetve a 33-as számú Hortobágyról érkezők szinte 3-4 lámpaváltás után tudunk közlekedni. De ugyanezt el tudom mondani a belváros közlekedéséről is, különösen ott, ahol iskolák vannak, a Szent Anna utcát, a Kossuth utcát említeném. Tehát én azt mondom, hogy kitartó figyelmet, türelmet kérek, és balesetmentes közlekedés mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Hello 93 Sunshine FM, Debrecen és térsége. Még egy dal van ebből az órából, utána pedig jönnek a friss hírek, de az is remek hírám, hogy megújul az Attila téri szervizút Debrecenben. A Hajnal és a Baross utca közötti szakasz új aszfaltot kap, plusz forgalomcsillapító sziget épül az Attila tér hatszám előtt. Szóval szeptember 28-ig kéretik figyelni, forgalomkorlátozás van, áthaladni nem lehet, figyeljük a jelzéseket. Én pedig számítok rád ma is délután 2-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP banknál. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. Teljes szélességében lezárták a 36-os főút egy szakaszát Nyíregyházán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint a hónap során több éjszakai és hajnali időszakban nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek az online és mobilbanki szolgáltatások, az e-broker, az üzleti online felületek, valamint az egyes külső szolgáltatói csatornák. A karbantartások idején az online bankkártyás vásárlások mobil alkalmazáson keresztüli jóváhagyása sem működik majd. A telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkciókkal lesz elérhető, ugyanakkor a bankkártya letiltás lehetőségét ezekben az időszakokban is biztosítják. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint a gondok régóta ismertek. A finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek csak egy részét fedezi, miközben az anyagok, az eszközök, a sterilizálás és a bérek költségei is emelkedtek. A tárca emelni a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítaná az országosan elérhető fogászati ügyeleti ellátást és rendezni az iskola fogászok helyzetét is. A finanszírozás átfogó megújításához külön szakmai műhelyt hoznak létre gyakorló fogorvosok, kamarai képviselők és egészségpolitikai szakemberek részvételében. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyedei kampusz után mostantól a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi részlegén is digitálisan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. Az adatok bármikor visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerből, ami gyorsíthatja a konzíliumokat és a beteg irányítást. A fejlesztés részeként 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, ezek közül 3 került a Kenézi kampuszra. Emellett egy korszerű ultrahanggal és egy mechanikus mellkas kompressziós eszközzel is bővült a sürgősségi ellátás. A Kenézi sürgősségi részlegén naponta több mint 100 beteget látnak el. Teljes szélességében lezárták a 36-os főút egy szakaszát Nyíregyházán. A korlátozás a Valentautó és a Salamon-Bokori út közötti részt érinti, ahol szeptember 7-én megkezdődtek a munkálatok. A lezárásra a Simai főfolyás rekonstrukciója miatt van szükség, ennek részeként a főút alatti áteresztés áttépítik. Az autósok a munkavégzés idején a nyugati elkerülőn, valamint a Tokaji út irányából kerülhetnek. A helyi buszjáratok a Róka-Bokori úton közlekednek, ahol ideiglenes megállókat is kialakítottak. A kerékpárút továbbra is használható. A korlátozás várhatóan október 1. hetéig marad érvényben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hidegfronti hatásra kell készülni, egy-egy futós záporzivatar előfordulhat, ugyanakkor érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nem sajnáljuk a jó zenét ma sem, ez itt a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ezt az órát még együtt töltjük, és együtt kavargatjuk a juice-t, remélem nálunk vagy.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a juice.

0: Hello Sunshine FM, mindjárt folytatjuk csak jó zenével, és megmutatjuk reggeli műsorunk mai legjobb pillanatait is, és hát mivel 1:42 múlt 4 perccel, a tanítást lassan már minden diák letudja, de gondolom mióta megkezdődött az iskola, már csak arról tudnak ábrándozni, hogy mikor lesz a következő szünet. Nekik van egy nagyon-nagyon jó hírem, ugyanis kifejezetten hosszú lesz az idei őszi szünet, egybefüggő 10 napos pihenőre számíthatnak majd a diákok, október 23-ától november 1-jéig, addig meg kitartást, jó? Mindjárt jönnek nálunk tovább a jó zenék, előtte viszont belekukkantunk ébresztős műsorunkba, illetve legviccesebb pillanataiba.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svédasztalos iskolai étkezést. Szerintem erről. Mi még a régi kor gyermekei vagyunk, Mara.
3: Hát én mindenféleképpen
4: Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na, abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
3: nekünk is volt.
4: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
3: Az, és az mindig is... szálkamentes volt. Igen, amúgy. Igen. Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes. Mentes rántott hal volt, és finom. Igen. Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajta a sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az
2: luxi.
3: Nagy dolog.
2: Az,
3: igen.
2: Az
3: és
2: luxi.
3: Akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, az makaróni.
4: A makaróni. Na az tényleg, az parádés volt.
3: Ezt mai napig csinálom otthon.
4: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni? Hogy
2: nézd már rám, szerinted jó sikerült.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítás.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Keressétek elő a régi diákigazolványt és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, felelevenítheditek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk! Készüljetek fel egy igazi lélekemelő és felejthetetlen estére, mert szeptember 14-én este 7 órakor Nyíregyházára a Váci Mihály Kulturális Központba érkezik a hazai zenei élet legendája, Zorán. Az örökzöld slágerek és a ritkán hallott zenei csemegék mellett a zseniális zenekar sziporkázó produkcióit is élvezhetitek. Ha szeretnétek egy estére elmerülni a gyönyörű dallamokban és a mély gondolatokban, ott a helyetek ezen a különleges koncerten.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást.

Eddig tartott a Juice ma szeptember 10-én. Köszi, hogyha velünk rádióztatok. Pár perc múlva 2, szóval jön a helyemre Roli. Holnap pedig 10-től ismét találkozhattok velünk. Érdemes holnapra is bedobni majd egy esernyőt. De egyébként szokatlan őszre kell készülni. A szakemberek szerint melegebb és csapadékosabb ősz várhat Európára, és ennek a hátterében is az erős El Niño jelenség áll, de szerintem ezt egyikünk se bánná, nem? Hogyha az ősz szokatlanul enyhe, meleg lenne, és sok csapadék jön, amiből egész nyáron hiány volt. Na, de ezt ne is boncolgassuk, Váci Zoli már a búcsúzik, lejárt az időnk, csokkolom.

0: Hungaroring.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenc. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrendkiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. Mindennapi plusz az egészségnek.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Újabb letartóztatások az NK ügyben. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Ausztria vitatja a paksi fenékküszöb ügyét. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egy hónapra letartóztatták Fási Ádám feleségét az NK ügyben. A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelt el a kényszerintézkedést. Ugyancsak letartóztatták annak a cégnek a tulajdonosát és vezetőjét is, amely több mint 80 millió forintos támogatást kapott egy dokumentumfilm elkészítésére. A gyanú szerint a támogatással úgy számoltak el, hogy a film első részei az elszámolás idején nem készültek el, ezt pedig fiktív számlákkal igazolhatták. Gyanúsítottakat bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés nem jogerős, mindketten fellebbeztek. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik az elmúlt évben fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá, élhetőbbé és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet elektronikusan benyújtani a KTI felületén. Az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásba. Magyar Péter szerint Ausztria bepanaszolt a Magyarországot Brüsszelben a paksi fenékküszöb építése miatt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, jelenleg a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. A nyári rekord alacsony dunai vízállás miatt korábban felmerült az erőmű leállásának veszélye, mert a hűtéshez szükséges vízmennyiséget egyre nehezebben tudták biztosítani. A kormány ezért augusztusban döntött a dunai fenékküszöb megépítéséről. Egy osztrák minisztérium közlése szerint ugyanakkor hivatalos panaszt nem tettek, de az Európai Bizottság és a Duna régió stratégiájában résztvevő országok kapcsolatban állnak a magyar féllel. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák. A törvényszék indoklása szerint az ügy nem tartozik a hatáskörébe, mert az európai békekeret keretében hozott döntés közvetlenül kapcsolódott az unió közös kül- és biztonságpolitikájához. A keresetet ezért érdemben nem vizsgálták.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hétvégén az északi és szelecsok felé élénk, erős lökések kísérhetik, sehol sem várható számottevő csapadék, ugyanakkor napos időszakokra készülhetünk. A maximumok 19-24 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek, 2:03 már is útinfókkal kezdünk. Nyíregyházan a Kemencsei úton mérnek, Debrecenben pedig az Alma utcán. Vigyázz magadra, hozom ma is a kiváló zenéket. Kezdünk elsőként az Adom My Heads-el.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: A Kompakt Diszkó és a Hősök formáció, ez volt a Minden rendben a Sunshine délutánban. 14 óra 17 perckor pedig sikernaptározunk ma is, mert ma sokszorozó nap van. Ez azt jelenti, hogy ma felerősödhet mindaz, amire figyelmet adunk. Ha nyugodtan, tudatosan és jó szándékkal indulunk neki a napnak, abból könnyen több jó élmény, hasznos kapcsolat, valamint eredményes lépés születhet. De ha kapkodunk, panaszkodunk, vagy feszültséget viszünk magunkkal, az is könnyebben tovább gyűrűzhet. A sokszorozó nap üzenete egyszerű, figyeljünk arra, mit erősítünk fel magunk körül, mert ma egy apró döntésnek is nagyobb hatása lehet. Ezek tehát így mai napra a sikernaptárunk szerint a jó tanácsok. Bibi Rexa érkezik, Fate lesz itt a Sunshine délutánban. Ez a New Religion, mindjárt pedig hozom az útinfókat.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán korábban mértek a Kemecsei úton, legyünk körültekintőek, hogyha arra közlekedünk. Valamint továbbra is fontos, hogy a 36-oson a Tiszavasvári úton továbbra is lezárásra kell készülni a Valenta autó, valamint a körforgalom között. Érdemes ezt a szakaszt teljes egészében kerülni majd. Szintén mérnek Debrecenben az Alma utcán, valamint a Magyar Közút munkatársai a Faragtár utcán útépítési munkákat végeznek. Emiatt útszükletre kell készülni mindkét irányban. Várom a további infókat is, SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a Fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Egy férfi edzeni kezd, gyakran az az első célja, hogy nagyobb és erősebb legyen. Ezzel nincs is semmi probléma. De az igazán jó edzés ennél többről szól. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Nem az a cél, hogy minden edzésen rekordot döntsünk, a fejlődéshez rendszeresség, megfelelő regeneráció és sok türelem kell. Lehet nagy súlyokat mozgatni, de közben figyelni kell a technikára is. Mert az igazi teljesítmény nem az, hogy ma mennyit emelsz, hanem hogy évek múlva is képes vagy-e ugyanilyen jól mozogni.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Móri Zsigmond Színház középiskolásoknak szóló bérleteiben idén is izgalmas előadások várják a fiatalokat. A középiskolai kombinált bérletben a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kiviradatig, a Brooklyni mese és az Apácák, vagy Volt 5 évünk című előadásokat ajánljuk. Az ifjúsági bérletben pedig a Pál utcai fiúk és a Brooklyni mese szerepel. Bérletek elérhetőek a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában a Színház utca 2 szám alatt.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben. Felújítják az Attila téri szervízutat városunkban. Háromnapos városnapi programsorozat lesz Hajdúböszörményben. Már is itt vannak a részletek. Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben, majd oszlopnak ütközött a Tócoskertben, közölte a rendőrség. A sofőr szeptember 8-án kora este a Kishegyesi út irányába haladt, bizonytalanul cikázva vezetett, ezért egy másik autós értesítette a hatóságokat. A bejelentő folyamatosan jelezte a járőröknek az autó helyzetét. A jármű végül a Derék utcánál egy villanyoszlopnak csapódott. A rendőrök a helyszínen intézkedtek, az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, és a gyanú szerint a férfi több gyógyszert is bevett vezetés előtt. A mentők kórházba szállították, ellene eljárás indult. Útfelújítás kezdődött Debrecenben az Attila téren. A munkálatok a Hajnal és a Baross utca között húzódó, mintegy 120 méter hosszú szervízutat érintik. Bár az útszakasz szervízútként tartják számon, a városrészben fontos átkötő útként működik, ezért jelentős forgalmat bonyolít le. A felújítás során elsőként a szegélyköveket cserélik ki, valamint a közműveket is szintbe helyezik, ezt követően pedig új aszfalt réteget kap az út. A közlekedés biztonságát egy forgalom csillapító sziget is javítja majd. A beruházás Debrecen önkormányzat a saját forrásból finanszírozza. Háromnapos városnapi program sorozattal készül Hajdúböszörmény szeptember 11-e és 13-a között. A település hivatalos városnapján arra emlékeznek, hogy Báthori Gábor erdélyi fejedelem 1609-ben kiállított váradi cserelevele nyomán települhettek át a Hajdúböszörménybe. A programok pénteken koszorúzással kezdődnek Bocska István szobránál, ahol ünnepi beszéd és diákok műsora is várja az érdeklődőket. Szombaton a Hajdúsági Galériában nyílik kiállítás Hajdúböszörmény művészeti hagyományairól. Vasárnap a testvérvárosi sétányon tartanak megemlékezést, majd ünnepi képviselőtestületi ülés zárja a városnapi eseményeket. Az akkumulátor gyárak munkavédelmi vizsgálatát kéri a Liga Vas és Fémipari Szövetség. A szakszervezet az Országos Munkavédelmi Bizottságnak írt levelet, miután egy iváncsai akkumulátorgyárat súlyos munkavédelmi bírsággal sújtották, és a dolgozók is jelzéseket tettek. A Liga azt szeretné, ha a vizsgálóbizottság alakulna a munkaadó és munkavállalói oldal bevonásával. A szövetség szerint nem csak a balesetek, hanem az egészségkárosító kockázatokat is át kell tekinteni. A közlemény szerint a veszélyes anyagok jelenléte és a korábbi hatósági tapasztalatok is indokolttá teszik az akkumulátoripari üzemek átfogó ellenőrzését. Zajjal járó villamos pályakarbantartási munkákat végeznek Debrecenben a Petőfi téren a nagy állomás előtt. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a munkálatok szeptember 21-ig tartanak, és éjszakánként este 10 óra és reggel 6 óra között dolgoznak a szakemberek. A karbantartás célja a villamos pálya állapotának javítása, ugyanakkor a munkavégzés zajhatással járhat a környéken élők és az arra közlekedők számára. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az érintett időszakban. A munkák a nagy állomás előtti szakaszt érintik, ezért érdemes a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedni. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban sokfelé lesz élénk, ha a délnyugati, majd a nyugati a szél, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/ossisburgersandfries.
3: Köszi, hogy ma délután is együtt toljuk a melót. Hello mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, Bettinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. Ebben az órában játékkal folytatjuk, tessék fülelni. Na és hozom az ilyen kiváló klassz zenéket egymás után. Egyszerűen Camera Amsiri remixében ezzel rajtolunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Olivia Dean és a Man I Need a Sunshine délután van nálunk. Csak jó zene szól, hello mindenkinek, hamarosan majd a horoszkópokkal folytatjuk itt a csütörtök délutánunkban. Azonban nagyon fontos, hogy a térségünkben hidegfronti hatás érvényesül. A frontérzékenyek körében gyakori panasz lehet így a fejfájás, migrén, valamint gyengülhetnek a reflexek, ami a teljesítőképességet is befolyásolhatja. Jó hír ugyanakkor, hogy az enyhülő időben csökken a parlagfű pollenszórása, így az allergiásokat érő terhelés a következő napokban egy kicsit enyhül majd, aminek szerintem nagyon, de nagyon örülnek. Na és akkor egy játéknak is szerintem nagyon örülhetünk, indul a mai kódjáték, hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje, SMS telefon Viber 0620 316 3000, ide várom majd a kódjáték.

játék szó elküldését. A mai nyerős szám pedig a 10-es. Ha valahol ott lapul a telefonszámodban, ne habozz, ne tétovász, küldd el most. Közben pedig Justin Timberlake énekel, ez a Millions.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Robin Schulz és Wes párosa után pedig jönnek a horoszkópok, ma is Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos diplomatikusan és finoman fogalmazza meg a bírálatát, elkerülve a sértődéseket. A bika teljesen új területen teszteli a képességeit, kilépve a megszokott rutinból. Az ikrek mély szorgalommal véglegesít egy fontos dokumentumot, nem hagyva nyitott kérdéseket. A rák bátran vállalja a kockázatos döntések felelősségét, nem keresve a védelmet. Az oroszlán háttérbe vonulva engedi ragyogni a többieket, örömmel figyeli a fejlődésüket. A szűz lazábra veszi a mai napot, és hagyja, hogy a dolgok a maguk természetes medrében folyjanak. A mérleg gyorsan elvágja a felesleges viták szálait, nem pazarolja az időt győzködésre. A Skorpió őszintén feltárja a saját tévedéseit, ezzel tisztázva egy munkahelyi helyzetet. A nyilas szigorúan a tényekre szorítkozik a feladataiban, mellőzve a túlzott optimizmust. A baknak nagyon jó a rálátása a helyzetekre, így közvetítő szerepet vállalhat a munkatársak közötti ellentétek feloldásában. A vízöntő szigorú struktúrát követve fejezi be a munkáját, elutasítva a csapongást. A halak keményen megragadja a gyeplőt és határozottan irányítja a közös feladatokat.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Talk to you a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, 16 óra mindjárt így friss közlekedési információkkal folytatjuk. Korábban Nyíregyházán egyébként a Kemecsei úton mértek, Debrecenben pedig az Alma utcán vártak a szabálytalankodókat. Ha van frissebb, újabb vagy bármi anomáliát látsz, akkor várom, hogy segíts nekem, én pedig a többi hallgatónak majd adom tovább. 0620 316 3000. Gyorsan lezárjuk a mai kódjátékunkat, nézzük, hogy a 10-es nyerőszámmal kikaparinthatja meg az Oszis Burger Sunshine menüjét. Aki nem más, mint Beáta, gratulálunk, és örülünk, hogy te is velünk játszottál. A mai Sunshine menü a tiéd, jó étvágyat majd. A következő óránkat pedig olyan zenéket töltöm meg, amit mindannyian szeretünk, Alex Kenji jön és a Bambole mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Szia Roland! Nyíregyháza belterületén nagy a forgalom, a délutáni csúcsforgalom, több jelzőlámpás csomópontnál lassúbb haladással kell számolni, például a körút teljes szakaszán. A 36-os főútvonalon forgalomkorlátozás előreláthatólag még egy hónapig Salamon-Bokornál. Terelőtáblák, terelőnyilak jól egyértelművé teszik, hogy merre érdemes kerülni, és merre terelik a főútvonal forgalmát. Önök közlekedők bármerre is autóznak, úgy Hajdú-Bihar vármegye területén is, ott is vegyék figyelembe az útépítéseket, helyreállításokat például Debrecen város belterületén, a Faragtár utcán, ahol további forgalom korlátozás. Az Árpád térnél megoszlik a forgalom a 4-es főútvonal be- és kivezető szakaszán, valamint a Csapókert irányába is jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni, különösen a vasúti átjáró előtt, majd azt követően. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban, amik általában a csúcsforgalmi időpontban történtek, és több esetben személyi sérülések is, illetve jelentős anyagi kárral járó balesetekben intézkedtek, és helyszíneltek ma is a rendőrök mindkét megye területén. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délután, és további balesetmentes jó utat, a viszonthallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorú ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. Compliance konferenciát rendez a Debreceni Egyetem. Közmeghallgatás lesz egy tervezett debreceni akkumulátoros üzemről. Földi Betti vagyok, itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb szabályozást és erősebb hatósági ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Médiacentrum Debrecen kérdésére azt közölte, a korábbi tapasztalatok miatt mérehatóan át kell alakítani a szektor szabályozási kereteit, az ellenőrzést és a szabálytalanságok szankcionálását. A tárca konkrét részleteket nem közölt a Debrecenben tervezett új akkumulátoros üzemről, de jelezte, a szigorodó elvárások a folyamatban lévő beruházásokra is vonatkoznának. A minisztérium szerint a kormány továbbra is várja azokat a beruházókat, amelyek betartják a hazai és uniós jogszabályokat, és biztonságos fenntartható ipari fejlesztéseket valósítanak meg. Október 1-én rendezi meg 4. Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. A szakmai találkozó középpontjában idén a felelős és biztonságos szervezeti működés áll. A programon szó lesz a gazdasági biztonságról, a szervezeti ellenálló képességről, az új uniós korrupció ellenes szabályozásról, valamint a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseiről is. A konferencia célja, hogy gyakorlati szempontból mutassa be, miként segítheti a megfelelési szemlélet a kockázatok felismerését és kezelését. A rendezvényre vállalati és intézményi vezetőket, jogászokat, adatvédelmi és compliance szakembereket, belső ellenőröket, könyvvizsgálókat, valamint egyetemi érdeklődőket is várnak. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzemkörnyezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el a véleményüket. A beruházás egy 44 ezer négyzetméteres ipari csarnokban kapna helyet. A hatósági tájékoztatás szerint az üzemben akkumulátorok újra csomagolását, valamint modul és pakszintű összeszerelési munkákat végezni. A korábbi közlések alapján nem akkumulátor cella gyártásról, elektródgyártásról vagy elektrolit kezelésről lenne szó. A közmeghallgatásra előzetes regisztráció nélkül lehet érkezni. Útépítés miatt ideiglenesen változik a hulladékszállítás rendje Vámospécsen. Szeptember 4-e és október vége között a gyűjtőautó nem tud behajtani az Acsádi utca érintett szakaszára, valamint a Kinizsi, a Deák Ferenc, a Víg és az Ibolya utcába. Az ott élőknek ezért a kukákat és a hulladékgyűjtő zsákokat a kijelölt ideiglenes gyűjtőpontokra kell kihelyezniük. A változás a heti kommunális, a két heti szelektív, valamint a zöld hulladék elszállítását is érinti. A szolgáltató arra kírja a lakókat, hogy a hulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig vigyék a kijelölt helyekre. Folytatódik a Fekete István utca építése Debrecen Pallagon. A beruházás harmadik ütemében a Maxim Mihály és a Bocsernő utcák közötti mintegy 420 méter szakasz kap színált burkolatot. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósul meg, és a tervek szerint még a tél beállta előtt befejeződik. A beruházással jelentősen csökkenhet a környék porterhelése, az út kereszteződéseiben pedig forgalom lassító, kiemelt burkolati küszöböket alakítanak ki. Pap László polgármester közlése szerint, ha újabb támogatást kapnak 2027 nyarára, a Fekete István utca teljes hosszában aszfaltburkolatot kaphat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Idegfronti hatásban lesz részünk a folytatásban is, emiatt az érzékenyek körében fejfejes, görcsös, panaszok, vénnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Hideg lesz a következő napokban, az tuti, megérkezett teljes egészében az ősz, most vasárnap este akár 6-7 fokot is mérhetünk majd, érdemes erre is készülni. Ebben az órában pedig a friss útinfókra, valamint a király klasszenékre, Alex Kenji-vel kezdünk, elsőként jön a Bambolé.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A délutáni dózis, amitől jobb lesz a napod.
2: Ez a Sunshine délután Kondor Rolanddal.

Steve Top Light a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, vigyázz a hazaúton, ha pedig még munkában vagy, akkor kitartást kívánok. Mindjárt majd útinfókat is hozok, hogy segítsem az úton lévőknek. Viszont, drága szülők, nagyon-nagyon fontos, hogy szeptember 15-ig kérhető az iskolákban a HPV elleni védőoltás a 7-es gyerekek számára. Az oltás önkéntes és térítésmentes, a lányok, valamint fiúk egyaránt megkaphatják. A vakcinát pedig azok a diákok is igényelhetik, akik betöltötték a 12. életévüket. Aki most nem szeretne érni ezzel a lehetőséggel, viszont később úgy gondolja, hogy mégis szükséges, az már csak vényre és térítés ellenében juthat majd hozzám a védőoltáshoz. Egyéb infók és részletek a sunshine.hu megtalálható ezzel kapcsolatban is. Azt gondolom, hogyha ez most jár és itt az ideje, akkor érdemes mindenképp élni ezzel a lehetőséggel. The Kid Leroy-jal megyünk tovább a délutánunkban. Ez

0: igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházen a Tiszavasvári úton a Valenta autótól egészen a körforgalomig teljes egészében lezárt szakasszal találkozhatunk, hogyha arra autózunk, érdemes kerülni ezt a részt is. Nyíregyháza és Nagykeló között dolgoznak a szakemberek, ugye útépítési munkákat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, illetve már Nagyszállás térségében útszűkületre kell készülni, valamint és sáveltolásra. Debrecenben a Faragtár utcán dolgoznak a Magyar Között munkatársai, a holnapi napig mindkét irányban útszűkület mellett autózhatunk is. Szintén Debrecenben nagyon fontos, hogy a Füredi úton is ugye folyamatosan útépítési munkákat végeznek, itt is torlódásra kell készülnünk, illetve útszűkületre. Ha további infó van, akkor SMS telefon Viber számunk változatlan, 20-as 316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Demero David is Tyler Párosan, ez volt a Talk to Me a kedvenceink között, és mindjárt 5 óra, Betty is jön majd a legfontosabb hírekkel. Drága autós barátaim, az elmúlt napokban szinte mindenki a haját fogja az üzemanyagár változások miatt. Egy pici jó hír a mai napra, hogy nem változtak a hazai üzemanyagárak. Továbbra is a 95-öst 626 forint magasságában tankolhatjuk, a gázolaj pedig túllépte. Kvázi a 700 forintos küszöböt 701-702 forintért tankolhatjuk literenként. További infók akár a Brent hordó árával a sunshine.hu megtalálhatók majd. Mindjárt hírek, a következő órában pedig majd pénzügyi percekkel, valamint programajánlókkal is visszavárlak. Illetve nem elfelejteni, hogy 6 óra után én ülök majd a Kívánság műsor székében, és teljesítem a zenei kívánságokat 120 percen keresztül. Így akár már most is gondolkozhatsz, hogy kinek kérnél zenét.
1: Száguldó csillag, csak lenne es, nem lehet mindig

0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika. A gondoskodó választás.
4: Burger?
5: Steak?
4: Rodeo?
5: Burgerevő verseny.
4: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Szaftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a szaf. 6. Szaftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Szaftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek, Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
6: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egész napos parkolás választható a debreceni klinikánál. Közmeghallgatás lesz egy tervezett debreceni akkumulátoros üzemről. Ismét megrendezik Debrecenben a szívünk napját. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egész napos kedvezményes parkolásra van lehetőség a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Pallagi úti parkolójában, de ehhez az automatán külön ki kell választani a napi jegyfunkciót. A DEHÉR beszámolója szerint a parkolókban táblák jelzik, hogy az önkormányzat 560 forintos napi jeggyel biztosítja a várakozást. Ugyanakkor, ha az autós egyszerűen bedobja az összeget, az automata alapbeállításban csak 4-5 órát kínál fel. A parkolókat üzemeltető cég tájékoztatása szerint a tarifa választóval kell átváltani a napi jegy opcióra, így a jegy valóban egész napos parkolásra jogosít a klinikai parkolókban. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják-e véleményüket. A beruházás a Déli Ipari Park térségében egy 44 ezer négyzetméteres csarnokban valósulna meg. A hatósági tájékoztatás szerint a tervezett tevékenység akkumulátorok újra csomagolására, valamint modul és pak szintű összeszerelési munkákra vonatkozna. A korábbi közlések alapján nem akkumulátorcellagyártásról, elektródgyártásról vagy elektrolit kezelésről lenne szó. Ismét megrendezik a szívünk napját Debrecenben. A program szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10:30-kor kezdődik a Fórum Debrecenben, ahol szűrővizsgálatokkal, tanácsadással, szakértői beszélgetésekkel, egészséges ételekkel, sportbemutatókkal és családi programokkal várják az érdeklődőket. A Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikája arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, ha időben felismerik a kockázati tényezőket. Lesz vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérés, kardiológiai konzultáció, újraélesztés oktatás és eszközbemutató is. Az idei rendezvény egyik kiemelt témája az elhízás és az életmódváltás. Októbertől új irányítás alá kerülhet a Debreceni Javítóintézet. A tervek szerint az Anszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai Javítóintézet visszakerülne a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszer irányítása alá. A kormány indoklása szerint az intézetekben élő fiataloknak elsősorban gyermekvédelmi és pedagógiai támogatásra van szükségük. A következő 3 évben összesen 3 milliárd forintot fordítanának a javítóintézetek fejlesztésére, ebből a debreceni intézmény is részesülhet. Idén 1,5 milliárd, jövőre 1,5 milliárd, 2028-ban pedig 1 milliárd forint jutna a programra. Emellett erősítenék a szakember gárdát, a rendészek pedig speciális képzést kapnának. Augusztusban átlagosan 1,3%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júliushoz képest 0,2%-kal emelkedtek az árak. Az élelmiszerek éves összevetésben átlagosan olcsóbbak lettek, ezen belül csökkent többek között a sajt, a tej, a friss zöldség, a gyümölcs és a sertéshús ára is. Egy hónap alatt olcsóbb lett a tojás, a friss zöldség és a sajt, miközben néhány termék, például a burgonya és az egyes húsfélék drágultak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Még mindig tart a pallagfű pollen szezon csúcs időszaka, a hűvösebb, szelesebb tájakon pedig romlik a hő és komfortérzet. A maximumok 16-27 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Nagyon köszönjük Bettinek a friss infókat, 5 óra után járunk már 4 perccel, pörög tovább a csütörtöki Sunshine délután, és úgy megérkezett az igazi ősz, egyre szürkébb az időjárásunk is, holnap is maximum 19-20 fokra kell készülni. A honorokat, valamint a Nicoletteket Isten éltesse, ma ők ünnepelnek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: City, Sunshine FM.
1: Je suis désolé.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit tegyünk abban az esetben, hogyha elveszítjük akár a bankkártyánkat, vagy a telefonunkat nyaralás közben? Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A legfontosabb a gyorsaság. Ha eltűnik a kártya, vagy a telefonunk, a legtöbb pénzintézet mobil applikációjában egy gomnyomással felfüggeszthetjük, vagy akár le is tilthatjuk a kártyánkat. Amennyiben a kártya később előkerül, és biztosak vagyunk abban, hogy nem kerülhetett harmadik félhez, a blokkolás feloldható. Ugyanakkor, ha illetéktelenek megszerezhették a kártyaadatokat, akkor a kártyát mindenképpen tiltani vagy tiltatni kell az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. A legtöbb pénzintézetnél működik dedikált, csalásvédelemre szakosodott csoport, akik jellemzően 0-24 órában állnak az ügyfelek rendelkezésére. Különösen külföldre utazáskor célszerű a bank elérhetőségeit elmenteni a mobilunkba is, hogy egy váratlan helyzetben ne teljenek el értékes percek a telefonszám kiderítésével.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönöm szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svéd asztalos iskolai étkezést. Uh-huh, szerintem mi még a régi kor gyermekei vagyunk, Mara.
5: Hát én mindenféleképpen
6: akarok. Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
5: nekünk is volt.
6: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
5: Az, és az mindig is... szálkamentes volt. Igen, amúgy. Igen. Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes. Mentes rántott hal volt, és finom. Igen. Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajtal sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az nagy dolog.
4: Igen.
5: És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, az
6: makaróni. Na azt tényleg, az parádés volt.
5: Ezt mai napig csinálom otthon.
6: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni?
4: Nézd már rám, szerinted jó sikerült.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu

0: Shine FM programajánló.
1: Cashman és a Wild Ride után pedig jönnek a programajánlók Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk. Készüljetek fel egy igazi lélekemelő és felejthetetlen estére, mert szeptember 14-én este 7 órakor Nyíregyházára a Váci Mihály Kulturális Központba érkezik a hazai zenei élet legendája, Zorán. Az örök zöld slágerek és a ritkán hallott zenei csemegék mellett a zseniális zenekar sziporkázó produkcióit is élvezhetitek. Ha szeretnétek egy estére elmerülni a gyönyörű dallamokban és a mély gondolatokban, ott a helyetek ezen a különleges koncerten. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programoljál!

0: Elok Bibi Rexa és a Deep In Your Lava Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, így átadom a terepet a friss híreknek, Betty már a stúdióban, valamint majd sporthírekkel is folytatjuk. Viszont ezt követően rajtól majd a 2 órás élő esti kívánságműsor, várom ma is a zenei kéréseket, üzeneteket 120 percen keresztül, és Viberem már Anita nekem írt is. Szia Roli, a férjemet Hunort szeretném meglepni névnapja alkalmából, ma sajnos mindketten dolgozunk, így az ünneplés estére marad, de szeretném, ha addig is tudná, hogy nagyon szeretjük. A kislányunkkal együtt küldünk neki valami nagyon jó kis zenét. Disco Line, No Broke Boys a következő óra elején.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
4: Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz!
5: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
6: Van valami egészen különleges Debrecenben.
7: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
6: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
7: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
6: Nekünk ez szerelem.
7: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Sunshine FM.
7: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
6: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálná a TAO rendszert az állami számvevőszék. Új vagyonadó bevezetését tervezi a kormány. 500 millió eurót fordítana a kormány mesterséges intelligenciára. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálná a látvány csapat sportok TAO támogatási rendszerét az állami számvevőszék. A szervezet elemzése szerint a jelenlegi konstrukció nem elsősorban a sportszakmai eredményességet helyezi középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget adhat. Az ÁSZ ugyanakkor elismeri, hogy a társasági adókedvezmény jelentősen hozzájárult több sportág, köztük a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong infrastruktúrális, valamint szakmai fejlődéséhez. Az ellenőrzési tapasztalat és a korábban feltárt visszaélések miatt azonban a számvevőszék indokoltnak tartja a támogatási rendszer átfogó felülvizsgálatát és a szabályozás újragondolását. Méltányos vagyonadó bevezetését ígérte Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában arról beszélt, hogy a közös terhekből mindenkinek saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, de a nagy vagyon nagyobb társadalmi és morális felelősséggel jár. Magyar Péter szerint ezért a társadalom csúcsán élőknek kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk. A kormányfő azt is bejelentette, hogy ősszel a parlament elé kerülhet az elmúlt 20 év politikai vagyonosodását vizsgáló javaslat. Hozzátette, a törvénytelen vagyonosodással szemben továbbra is szigorúan lépnek fel. 500 millió eurót fordítana a kormány mesterséges intelligencia programokra, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Budapesten megnyílt AI Summit konferencián. Magyarország bekapcsolódik az európai AI gigagyár programba is, és egy lengyel konzorciumhoz csatlakozva növelni a hazai számítási kapacitást. A tárcavezető szerint Európának fel kell zárkóznia az Egyesült Államokhoz és Kínához az AI fejlesztésekben. A kormány emellett bővíteni az egyetemi és tudományos képzéseket, a vállalkozásokat pedig felkészíteni a mesterséges intelligencia használatára. A cél az is, hogy vezető AI fejlesztők magyarországi fejlesztésközpontokat hozzanak létre. Már 20 ezer vállalkozás küldött nyugtaadót a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az új rendszerben. A szeptember 1-én elindult megoldásban a papírnyugtát használó vállalkozások a pénztárgép portálon rögzíthetik és küldhetik be az adatokat. Az első 3 napban összesen 424 ezer nyugtaadatai érkeztek be a NAV-hoz, mintegy 1,5 milliárd forint értékben. Közben az elektronikus pénztárgépek használata is gyorsan terjed, a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe. Az okostelefon azokon rögzített nyugták összértéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 364, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 313 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nagy nap elé néznek a Deac MB3-as labdarúgói szombaton, amikor is a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a címvédő Ferencvárossal néznek farkas szemet. Története során még sosem találkozott a két együttes, de most itt a remek lehetőség, hogy Kondás Elemér tanítványai megmutassák, milyen is a fekete-fehér vér. A versenykiírás értelmében a tavalyi kupagyőztes FTC csak most kapcsolódik be a küzdelmekbe, a Debreceni Egyetem gárdája viszont már túl van két sikerrel megvívott találkozón. Az első fordulóban a szintén MB3-as Egert 3-1-re győzte le Kondás Elemér legénysége, mely a második körben 5-0-ra diadalmaskodott a Kartal otthonában. A Barbé Balázs vezette fővárosi alakulat, az OTP Bankliga mellett a nemzetközi porondon is jól muzsikál. A sikeres selejtező sorozat után az Európa Liga főtábláján is ott lesznek a pestiek. A mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. Szeptember 26-án és 27-én Bukarestben rendezik az EHF Eurókupa 4-es döntőjét. Az idei Európa-bajnokságon 8 válogatott. A rendező országok csapatai, illetve a legutóbbi kontinens torna első 3 helyezettje szerepelt az EHF Európa Kupa csoportmeccsein. A legjobb négy együttes pedig szeptember utolsó hétvégén Bukarestben lép pályára a négyes döntőbe. A magyar válogatott szombaton Norvégia ellen kezdi a Final Four-t, a másik ágon román-dán meccset rendeznek, majd másnap következnek a helyosztók, azaz a bronzmérkőzés és a döntő. Alaposan átalakult a nyári szünetben a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapatának kerete. Az együttes légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. Berkó Lili, Dani Laura és Godó Panna mellett a saját nevelésű Piószegi Regina és az olasz Ilenia de Mango is új játékos. A hétvégén már felkészülési mérkőzéseket játszik a Nyíregyháza. A fővárosba utazik a csapat az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél pedig a Kaposvár lesz. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatar. Kora reggel 10-18 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk 6 perccel. Indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal, valamint a kérésekkel, kívánságokkal, alint a kérne egy zenét Hunornak, a férjének 4 napja alkalmából. No Block Boys érkezik Disco Lines jó voltából.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak kicsoltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

kiváló zenékkel pörög a Sunshine FM-ben, ne pedig a két órás élő este kívánság műsor Hello a stúdióban. Glac Norbi magyar hangi ezen a héten. Én teljesítem Kondor Roland a zenei kéréseket. Lehet üzeni, csörögni, SMS telefon 0623 16 3000. Zsolti Viberével folytatjuk. Szia-ról én szeretnék Nikolettnek boldog névnapot kívánni. Már több mint 10 éve ismerjük egymást, és vele az élet néha másfelé sodort minket, mindig számíthattunk egymásra. Nagyon-nagyon kedvelem és szeretem őt. Köszi, Zsolti. Na, hát akkor Nikinek a következő percekben jön egy kiváló felvétel, Zerb és az Envaki, itt a két órás élő esti kívánságműsor.

Az Ári Mafia és a Bajnok a Sunshine FM-en itt a csütörtök esti kívánság műsorban, és özönlenek egymás után az üzenetek. Köszönöm szépen, hogy így kis péntek este is ennyire aktívak vagytok. Erika SMS-ével kezdünk. Szia Roli, a lányom Petra ma ünnepli a 30. születésnapját. Még mindig hihetetlen, hogy milyen gyorsan eltelt ez a 30 év, mintha tegnap vittem volna először óvodába. Nagyon büszke vagyok rám, és kívánom, hogy minden úgy alakuljon az életében, ahogy ő szeretné. Na hát akkor Petrának innen is nagy happy birthday, és még Tamás Weiber is előttem. Szia Roli, a páromnak, Eszternek küldenék egy zenét. Mostanában elég sok nehézségünk volt, és talán kevesebbszer mondom neki, mint kellene, hogy mennyire fontos számomra. Remélem, hogy hallja, éppen munkahelyen van, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és köszönöm szépen, hogy minden nap mellettem áll. Üzenetek átadva, na továbbiakban is várom, 0620 316 3000. Egy igazi nagy kedvenccel folytatjuk az utóbbi időben, a TikTokon szinte minden második videó, minden táncos videó erre a zenére készül. Ring My Bell! You can-

0: Kelly Clarkson és a Catch My Breath a délutánunkban. 7 óra mindjárt friss hírek jönnek, ezt követően viszont pörög majd tovább az esti kívánság műsor. Zenékérések, üzenetek tárháza nyitva van, 0620 316 3000. Ide várom majd a kéréseket, kívánságokat. Időjárásról majd mindjárt Betty hozza a legfontosabbakat. Egy tuti, hogy az ősz teljes mértékben beköszöntött hozzánk. És egy gyors kis humán meteorológiai helyzet. Nagyon fontos, hogy a front érzékenyek körében gyakori panasz lehet így a fejfájás, a migrén, valamint gyengülhetnek a reflexek is, mert hideg fronti hatás uralja most a térségünket. Ami viszont jó hír, hogy a parlag fű pollenszórás alacsonyabb, az allergiásokat egy picit most megkíméli ez a hidegebb időjárás. Lady Gaga, The Dead Dance a következő óra elején, ezzel rajtolunk majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosságra hozzák a korábban titkosított kormányhatározatok egy részét. Friss felmérés készült a pártok támogatottságáról. Tovább éleződik a közel-keleti háború. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos döntések kerültek fel a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. A kormányzati tájékoztatás szerint 13 közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló határozatot tettek közzé. Ezek jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, média elemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről rendelkeztek. A bejegyzés szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábbi döntést mutatnak majd be. Friss felmérést közölt a European a pártok támogatottságáról. A kutatás szerint szeptemberben hiba határon belül tovább csökkent a Tisza párt népszerűsége, de az elmozdulásból sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk nem tudott látványosan profitálni. A teljes felnőtt lakosság körében a Tiszára 47% szavazna, még a Fidesz támogatottsága 21%-on áll a felmérés szerint. A párt nélküliek aránya ugyanakkor 15-ről 18%-ra nőtt. A kutatás politikusi népszerűségi listát is közölt. Ezen Vitézi Dávid az élen majd Magyar Péter, Orbán Viktor megítélése valamelyest javult, de továbbra is magas az elutasítottsága. Tovább éleződik a közel-keleti háború, miután az Egyesült Államok iráni olajtankerek ellenhajtott végre légiscsapást a Hark-sziget térségében. Washingtoni közlések szerint a cél Irán kiolajszállító kapacitásainak csökkentése volt. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai hajókat, olajszállító tartályhajókat és más járműveket támadott meg a Perzsa-öbölben. A beszámolók szerint Irán ballisztikus rakétákkal célzott egy jordániai amerikai támaszpontot is, a jordán légvédelem azonban a legtöbb rakétát elfogta, sérültekről nem érkezett hír. Közben Szaúd-Arábia déli részén is támadásokról számoltak be, ahol több tucat ember megsérült. A megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását tervezi a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte a megyei önkormányzatokat az elmúlt években kiüresítették, jelenlegi formájukban pedig nem szolgálják megfelelően a térségek fejlődését. A kormányfő úgy fogalmazott, az átalakítással évente több 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A megyei közgyűlések ma főként területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatokat látnak el. Magyarországon mind a 19 megyei közgyűlés Fideszes többség van. A konkrét kormányzati javaslat részletei egyelőre nem nyilvánosak.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Kora reggel 10-18 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7 óra után járunk 3 perccel. Pörög tovább a csütörtöki élő esti kívánság műsor. Várom ebben az órában is a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után. 20-as 3-16 3000. Lady Gagával startolunk. Ez már a nagy kedvencünk, a The Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

műsorban. Hello mindenkinek, megyünk is tovább Dua Lipával, mindjárt szól az Illusion. Előtte viszont egy üzenet Bea jó voltából. Szia Roli, a húgomat Dórit szeretném köszönteni, aki ma tudta meg, hogy valójában sikerült teljes mértékben a vizsgája, amire hetek óta készült, valamint izgult. Tegnap még azt mondta, hogy tuti, hogy nem sikerül neki, ma viszont már este biztos vagyok benne, hogy pukkanni fog a pezsgő. Legyen így be, és akkor Durinak pedig még egyszer gratulálunk a vizsgájához. Dua Lipa Illusion a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Mai Cyrus énekelt a kedvencek között itt a csütörtök esténkben, ennek a programajánlók Kiskatától.
3: Szia Roli! Keressétek elő a régi diákigazolványt és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, felelevenítheditek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élethangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk! Készüljetek fel egy igazi lélekemelő és felejthetetlen estére, mert szeptember 14-én este 7 órakor Nyíregyházára a Váci Mihály Kulturális Központba érkezik a hazai zenei élet legendája, Zorán. Az örökzöld slágerek és a ritkán hallott zenei csemegék mellett a zseniális zenekar sziporkázó produkcióit is élvezhetitek. Ha szeretnétek egy estére elmerülni a gyönyörű dallamokban és a mély gondolatokban, ott a helyetek ezen a különleges koncerten. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Black Coffee, David Guetta és a Drive, és itt az óra végén pedig majd mindjárt a reggel legjobb másodperceim. Köszönöm szépen a mai figyelmed, köszi, hogy együtt dolgozhattunk, együtt rádiózhattunk, mi majd holnap 2 órát követően folytatjuk majd, érdemes akkor is velem tartani. Mindenkinek pihentető, kellemes csütörtök estét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svédasztalos iskolai étkezést. Uh-huh. Szerintem erre. Mi még a régi kor gyermekei vagyunk mara.
3: Hát én mindenféleképpen
4: Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na, abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
3: nekünk is volt.
4: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
3: Az, és az mindig is... szálkamentes volt. Igen, amúgy. Igen. Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes rántott hal volt, és finom. Igen. Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajta a sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az
2: luxi.
3: Nagy dolog.
2: Az,
3: igen.
2: Az
3: igen. És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, az
4: makaróni. Na az tényleg, az parádés volt.
3: Ezt mai napig csinálom otthon.
4: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni?
2: Nézd már rám, szerinted jól sikerült.
4: Hát nálunk mindig, amikor tudtuk, hogy olyan kaja van, ránéztünk, lebencsleves mondjuk, azt is nagyon szerettük. Tehát ilyen valami, és akkor csókolom Marika néni, hogy tetszik lenni? Tehát ha már így nyitottál a konyhás néni felé, akkor már mindig valahogy egy lapáttal még jutott rá.
2: Hónapig trükköztem, azt amikor elkezdtem egy hónap után gömbölyödni, utána rájöttek, hogy jóval adjuk neki.
4: Miért nem jut már a többi gyereknek? Ezt nem értjük. Tesi óra előtt milyen jó egy finom főzelék, nem? És akkor utána erre van 5 percet, hogy megedd, mert valahogy mindig úgy volt a futás nekünk, és akkor utána mentünk vissza tesi órára. Hát a legrosszabb volt, olyankor kötelet mászni. Tehát ez a... Minden, még tele a pocakot.
2: Nekem ezzel sem volt problémám, nyugdíj, nekem nem kellett az sem.
4: Letépted a kötelet fentről?
3: Nem, csak megette a kötelet.
4: Ja?
2: Tudod,
4: melyik az a játék, ez a Pac-Man, vagy melyik az a kis, és akkor bekapja így, ami felfelé végig, megette a kötelet.
3: Ha át kellene nevezned magad a pólót színére, és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának téged?
4: Kék szőlő. És kék még nem is lenne rossz.
2: Amúgy ez tényleg nem rossz.
4: Most tényleg véletlenül jött így ki, mert kék pólóban vagyok, és egyébként egy kék szőlő volt a jelem.
3: Ez jó.
4: És mindig lovat akartam. Mármint, hogy ló szerettem volna lenni, hogy az legyen a jelem.
3: Ja, értem.
4: Nem én akartam nyeríteni. Csak, hogy az legyen a jelem.
3: Norbi fekete gerebje, én fekete tulipán.
2: Már nagyon jó kitaláltuk, hogy a rendezvényeken, ugye amikor visszük magunkkal a walkie-talkit, akkor így fogunk jelentkezni, hogy fekete gerebje hívja fehér csigát, fehér csiga jelentkez.
4: És akkor mindenki, figyelj már, én mi vagyok? Emlékszem még rá engem, hogy kell hívni, mert már nem emlékszem. Igen. Ki a fehér csiga? Szóljál már Mariannak, csak nem jut eszembe, mi az?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Felülvizsgálná a TAU rendszert az állami számvevőszék. Új vagyonadó bevezetését tervezi a kormány. 500 millió eurót fordítana a kormány mesterséges intelligenciára. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Felülvizsgálná a látvány csapat sportok TAU támogatási rendszerét az állami számvevőszék. A szervezet elemzése szerint a jelenlegi konstrukció nem elsősorban a sportszakmai eredményességet helyezi középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget adhat. Az ÁSZ ugyanakkor elismeri, hogy a társasági adókedvezmény jelentősen hozzájárult több sportág, köztük a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong infrastruktúrális, valamint szakmai fejlődéséhez. Az ellenőrzési tapasztalat és a korábban feltárt visszaélések miatt azonban a számvevőszék indokoltnak tartja a támogatási rendszer átfogó felülvizsgálatát és a szabályozás újragondolását. Méltányos vagyonadó bevezetését ígérte Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában arról beszélt, hogy a közös terhekből mindenkinek saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, de a nagy vagyon nagyobb társadalmi és morális felelősséggel jár. Magyar Péter szerint ezért a társadalom csúcsán élőknek kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk. A kormányfő azt is bejelentette, hogy ősszel a parlament elé kerülhet az elmúlt 20 év politikai vagyonosodását vizsgáló javaslat. Hozzátette, a törvénytelen vagyonosodással szemben továbbra is szigorúan lépnek fel. Fél milliárd eurót fordítana a kormány mesterséges intelligencia programokra, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Budapesten megnyílt AI Summit konferencián. Magyarország bekapcsolódik az európai AI gigagyár programba is, és egy lengyel konzorciumhoz csatlakozva növelni a hazai számítási kapacitást. A tárcavezető szerint Európának fel kell zárkóznia az Egyesült Államokhoz és Kínához az AI fejlesztésekben. A kormány emellett bővíteni az egyetemi és tudományos képzés, a vállalkozásokat pedig felkészíteni a mesterséges intelligencia használatára. A cél az is, hogy vezető AI fejlesztők magyarországi fejlesztésközpontokat hozzanak létre. Már 20 ezer vállalkozás küldött nyugtaadót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az új rendszerben. A szeptember 1-én elindult megoldásban a papírnyugtát használó vállalkozások a pénztárgép portálon rögzíthetik és küldhetik be az adatokat. Az első három napban összesen 424 ezer nyugtaadatai érkeztek be a NAV-hoz, mintegy 1,5 milliárd forint értékben. Közben az elektronikus pénztárgépek használata is gyorsan terjed. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe. Az okostelefonok rögzített nyugták összértéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, csak rövid napos időszakok lehetnek, egy-egy futózápor zivatarra kell készülni. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. A maximumok 16-27 fok között alakulnak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
6: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. This is David.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Minden este veled. Ez a Sun Night.
1: Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok. Nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

lettem, a tükör így is mehet.